0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását. A népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanyatok föl, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal, kürzengéssel, vigadozzatok a király, az Úr előtt! Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik laknak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együtt örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal.
4: A 98. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. Az Efézus 5:1-2-ben ez van írva. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta önmagát, értünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. A Galata 5:22 azt mondja, hogy a szeretet az újjáteremtett emberi szellem gyümölcse. És a Róma 5:5 pedig azt mondja, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Mindig van tökéletes lehetőség arra, hogy megnyilvánítsd Isten szeretetét, ami rajtad keresztül kiárad a többi ember felé. Nagyon fontos, hogy a szeretetnek a zászlója ott lobogjon a szíved kastélyán, hogy mindenki lássa, hogy csordultig vagy szeretettel, amit Istentől kaptál. A keresztény élet Isten által ingyen adott szeretett élet, és ezt a szeretetet kell tudnod továbbadnod másoknak is. Néha elcsodálkozom azon, hogy látok olyan keresztényeket, akik azt mondják, hogy ők nem tudnak szeretni, és imádkoznak azért, hogy szeretni tudjanak, pedig megvan írva a Róma 5:5-ben, hogy Isten szeretete kiontatott a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Tehát ez a szeretet benned van, és a szeretet soha nem múlik el. Minden keresztény számára természetesnek kell lennie annak, hogy szeretetben járjon, és Isten szeretete áradjon át, és folyjon ki rajta keresztül. A szeretet által odaadod magad másoknak, anélkül, hogy azt néznéd, hogy mit kapsz érte cserébe. A szeretet nem önző. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A szeretet nem nézi, hogy a másik ember milyen, nem azt keresi, hogy ki érdemelte az a másik a szeretetet, hanem csak ad. Mint ahogy mi is csak kaptuk ezt Istentől, kegyelem által, nem azért, mert ki érdemeltük. A szeretet áttöri a faji különbségeket, a szociális különbségeket, a kisebbségi különbségeket. A szeretetnek nincsenek határok. És a szeretet teszi lehetővé azt is, hogy meglásd a másikban a szépséget, a kedvességet, és meglásd benne Krisztust. Fontos, hogy szánjunk időt arra, hogy méltányoljuk azokat, akik körülöttünk vannak. És tegyünk felé valami határozott dolgot, hogy meglássák, hogy szeretjük őket. Meglássák Jézus szeretetét, és tapasztalják azt, hogy a szeretet és a gondoskodás, amit Jézus adott, az árad, körös körül mindenkihez elér. Valljuk meg együtt. Tele vagyok szeretettel. Isten szeretete, ami kiöntetett rám, az szétárad bennem és túlcsordul rajtam, és mindenkire szétfolyik. Mindenki kap ebből a szeretetből, az isteni szeretet mindenkié. És mai napon ki fogom nyilvánítani ezt a szeretetet ebben a világban. Az Úr Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Reszkessenek a népek. Kerubokon ül. Remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép fölött. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet. Szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
4: A 99. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Hát én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: 25 éve tart az gyerekek, fiatalok számára előadásokat, és önismereti témában, szerhasználat, rengetegféle témában segíted őket. Közben itt kristályosodik számomra, miközben hetek óta tart ez a rovatunk, hogy pedagógusok felé is ugyanúgy szolgálsz. Egyébként amikor arról van szó, hogy ugye szokták mondani, hogy életen át tanulunk, arról van szó, hogy tanulás, tanítás, akkor ez vajon egy kényszerű dolog? Mit tapasztalsz? Lehet igazából örömmel tanulni?
2: Kérdezzük meg Benda Józsefet. 80-as években írt egy könyvet, hogy Örömmel tanulni. Akkori humanisztikus kooperatív technikának a magyarországi atyaként említeném őt meg. Józsefet megadta lehetőséget, hogy vele is együtt dolgozhatok, és most épp nemrég fejeztünk be több tréninget pedagógusok részére is, illetve Erdélyben indult el az oktatás szemléletben egy óriási változtatás a mi segítségünkkel, hogy ne csak az legyen, hogy csak a tanár tanít, hanem a diákok hogyan tudnak egymást tanítani, és létrehoztunk egy együtt tanulás, vagy társas tanulás néven egy projektet, ahol az van benne, hogy a tanár is tanul a diákoktól, a diákok tanulnak a tanártól, a diákok tanulnak egymástól is, illetve egy ilyen támogató közegben a tanár tud tanulni a másik tanár kollégától. Hoztam egy verset, hát így a tanév indításra, az a címe, hogy Tanár vagyok. John V. Schletter írta ezt a gondolatokat, tanár vagyok. Hivatásom folytán egyetlen nap leforgása alatt szereplek, mint színész, barát, orvos, ápoló, edző, lélekmentő, régész, pénzkölcsönző, taxisofőr, pszichológus, pótszülő, kereskedelmi ügynök, politikus és a hétvédője. Hiába sok térkép, táblázat, képlet, ragozás, történet és könyv, nincs mit tanítanom, a diákjaim valójában csak is saját maguktól tanulhatnak. Minden erőfeszítésemet latba kell vetnem, hogy segítsek megismerni önmagukat. Tanár vagyok, és ezért minden nap hálát adok az Istennek. Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy hány szerepkörben van a tanár?
1: Az volt a legjobb az egészben. Nagyon jó.
2: Tetszik.
1: Nagyon jó. Igen, igen.
2: Csak azt mondták az egyik tanári kolléga, hogy azt mondja, de miért nem kapja ennyi szerepkörbe a fizetését?
1: Tehát, igen.
2: A tanárról nagyon sokkal úgy gondolkodunk, hogy nyáron úgyse csinál semmit. Csak kérdezem, hogy hol vannak azok a gyerekek, akik táborban vannak? Ki vigyáz rájuk? Hát a tanárok.
1: Pedagógusok, igen.
2: A nevelők. Szokták mondani azt, hogy hát igen, a tanár az nem csinál semmit, és mindig olyat kérdez, amit a diák nem tud. Szoktam mondani a tanároknak is, hogy néha a diákokat problémában vannak, mert az agyuk kétféleképpen működik. Vagy rágógumi lesz, minden beleragad, és semmi nem jön ki, vagy olyan, mint a teflonedény, amiből minden kifolyik. És van ez a kis mondás, hogy minél többet tanulunk, annál többet tudunk. Minél többet tudunk, annál többet felejtünk. Minél többet felejtünk, annál kevesebbet tudunk. Hát akkor meg minek tanul?
1: Igen.
2: Hát ezt a felejtési indexet, tehát ezt kéne egy kicsit csökkenteni. Hogy amit megtanulok, az meg is maradjon. És a HKT-hez visszatérve, Benda József azt mondta, hogy örömmel tanulni úgy lehet, hogyha a tanulás élmény lesz. Hogyha nem egy bevágandó képlet gyűjtemény lesz, és nagyon sokszor az, amit tanulok, és az, amit tanítok, meg az én élethelyzetem, úgy nincs kapcsolatban egymással. Hitoktatóként is óriási kihívás az, hogy a gyerekeknek a bibliai történeteket ne csak egy bibliai történetté tegyem, hanem az ő történetükké. Hogy ebben a helyzetben Dávid így küzdött meg a Góliáttal, te milyen nehézségekkel, milyen problémákkal küzdesz most. És neki volt 5 kövecskéje, amiből csak egyet kellett használni, neked van 5 kövecskéd? De Dávid is mit csinált? Összegyűjtötte a kövecskéket. A tanulásunkban van egy ilyen összegyűjtési időszak.
1: Mármint mielőtt
2: Mielőtt ment legyőzte volna Góliáthoz.
1: Tehát 5 kővel ment, és egyel győzte.
2: És egyel győzte le, de össze kellett gyűjteni. Azt mondja a Biblia, hogy a jó sáfár ót és újat hoz elő a tárházából, de hogy a tárházból legyen mit előhozni, először be kell gyűjteni. És én ilyen gyűjtögető életvitelt folytatok 25 éve, 20 éves koromig utáltam tanulni, soha nem értettem azt, hogy miért jó tanulni, és kényszer volt számomra a tanulás, és 20 éves koromtól adta meg az Isten azt, hogy élménnyel tanulhattam, azt tanulhattam, ami érdekel, kinyílt a világ, azóta meg a fiam, lányom azt mondja, hogy apa, tanulási addikciód van, nem tudod abba hagyni, függőségem lettél, tanulási függő lettem, igyekszek új dolgokat megtanulni, ha van egy tréning, akkor elmegyek, és azt szoktam mondani, hogy ha én elmegyek egy tréningre, és ott valami újat tanulok, akkor nem csak én tanulok, hanem mindazok, akiket én tanítok. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy gondot viselj magadra, a tanításra és a rád bizottakra. Mi fordítva csináljuk. Állandóan a diákokon gondolkodunk, akiket tanítunk, gondot viselünk a diákokra, a tanítás módszertanra, amit tanítunk, de elfelejtjük azt, hogy a gondot kell viselni arra is, aki tanít. Hogy mi lesz azzal, aki tanít? Amivel forrás személyek vagyunk, ha magunkat nem töltjük újra, ezre van az önbizalom növelde pedagógusoknak tréningünk, ahol amiben Komocsi Laura kezdeményezésére elkezdtünk pedagógusokat és diákokat segíteni, de már segítettünk cégvezetőket, segítettünk cégmunkatársakat, menedzsereket, tehát szélesebb körben, de mivel a magyar önbizalom az átlag alatt van, jóval a nemzetközi átlag alatt van, ezért milyen pessimista nemzet vagyunk, még amiben jók vagyunk, még abban is azt mondjuk, hogy úgyse fog sikerülni. Pedig, hogyha megpróbáljuk, akkor legfeljebb tényleg nem sikerül, de mi van akkor, ha meg tényleg sikerül? Azt szoktam mondani, hogy a soha meg nem írt levélre nem jön válasz. A meg nem próbált lehetőség az a legrosszabb helyzet. Egy kedves lelkész barátom azt mondta, hogy a temető nem csak azért rossz, egy szörnyű hely, mert ott van a legtöbb halott eltemetve, hanem ott vannak a meg nem írt versek eltemetve, ott vannak a meg nem írt színdarabok, a soha el nem játszott élethelyzetek, a soha ki nem mondott bátorító szavak, és minden ott van eltemetve. És a tanulás az ne ilyen temetős legyen, az évnyitó ne temetési istentisztelet legyen, hanem legyen örömteli, és hogy lehet jól tanulni, hát erről majd egy legközelebbi alkalomban részletesen beszélünk, hogy találtam meg a saját magamra szabott tanulási stílust, illetve hogy másoktól mit tudok tanulni. Én Finnországba jártam, és erről is szívesen beszélek majd a kedves rádió hallgatóknak, hogy a finnektől meg mit tanultam.
1: Akkor ígérjük meg, hogy ezzel folytatjuk. Nagyon kíváncsi vagyok erre a Finnországra is, de amit mondtál, hogy a saját stílusomat megtalálni a tanulásban. Nem is tudom, hogy ilyen van, most kell megtudnom, de akkor nem kíváncsian várom, az igaz.
2: Nem késő, és ráismerünk arra, hogy lehet, hogy azért nem tudok jól tanulni, mert nem a saját stílusomba tanulok.
1: Köszönöm a mai gondolatokat, innen folytatjuk jövő héten.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és azt mondja a Szentírás, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megvénül, akkor sem feledkezik el arról.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszió vezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
4: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
5: Jó reggelt. Az Efézus 5:1-2-ben ez van írva. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta önmagát, értünk ajándékul és áldozatul az Istennek. Kedves, jó illatul. A Galata 5:22 azt mondja, hogy a szeretet az újjáteremtett emberi szellem gyümölcse. És a Róma 5:5 pedig azt mondja, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Mindig van tökéletes lehetőség arra, hogy megnyilvánítsd Isten szeretetét, ami rajtad keresztül kiárad a többi ember felé. Nagyon fontos, hogy a szeretetnek a zászlója ott lobogjon a szíved kastélyán, hogy mindenki lássa, hogy csordultig vagy szeretettel, amit Istentől kaptál. A keresztény élet Isten által ingyen adott szeretett élet, és ezt a szeretetet kell tudnod továbbadnod másoknak is. néha elcsodálkozom azon, hogy látok olyan keresztényeket, akik azt mondják, hogy ők nem tudnak szeretni, és imádkoznak azért, hogy szeretni tudjanak, pedig megvan írva a Róma 5:5-ben, hogy Isten szeretete kiontatott a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Tehát ez a szeretet benned van, és a szeretet soha nem múlik el. Minden keresztény számára természetesnek kell lennie annak, hogy szeretetben járjon, és Isten szeretete áradjon át, és folyjon ki rajta keresztül. A szeretet által odaadod magad másoknak, anélkül, hogy azt néznéd, hogy mit kapsz érte cserébe. A szeretet nem önző. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A szeretet nem nézi, hogy a másik ember milyen, nem azt keresi, hogy ki érdemelte az a másik a szeretetet, hanem csak ad. Mint ahogy mi is csak kaptuk ezt Istentől, kegyelem által, nem azért, mert kiérdemeltük. A szeretet áttöri a faji különbségeket, a szociális különbségeket, a kisebbségi különbségeket. A szeretetnek nincsenek határok. És a szeretet teszi lehetővé azt is, hogy meglásd a másikban a szépséget, a kedvességet, és meglásd benne Krisztust. Fontos, hogy szálljunk időt arra, hogy méltányoljuk azokat, akik körülöttünk vannak, és tegyünk felé valami határozott dolgot, hogy meglássák, hogy szeretjük őket. Meglássák Jézus szeretetét, és tapasztalják azt, hogy a szeretet és a gondoskodás, amit Jézus adott, az árad. Körös körül mindenkihez elér. Valljuk meg együtt. Tele vagyok szeretettel. Isten szeretete, ami kiöntetett rám, az szétárad bennem és túlcsordul rajtam, és mindenkire szétfolyik. Mindenki kap ebből a szeretetből. Az isteni szeretet mindenkié. És mai napon ki fogom nyilvánítani ezt a szeretetet ebben a világban. Az Úr Jézus nevében. Amen.
4: Ez volt a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
4: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Szansz műsorán.
3: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűség.
4: A Századik Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. Az Efézus 5:1-2-ben ez van írva. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta önmagát, értünk ajándékul és áldozatul az Istennek. Kedves, jó illatul. A Galata 5:22 azt mondja, hogy a szeretet az újjáteremtett emberi szellem gyümölcse. És a Róma 5:5 pedig azt mondja, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Mindig van tökéletes lehetőség arra, hogy megnyilvánítsd Isten szeretetét, ami rajtad keresztül kiárad a többi ember felé. Nagyon fontos, hogy a szeretetnek a zászlója ott lobogjon a szíved kastélyán, hogy mindenki lássa, hogy csordultig vagy szeretettel, amit Istentől kaptál. A keresztény élet Isten által ingyen adott szeretett élet, és ezt a szeretetet kell tudnod továbbadnod másoknak is. Néha elcsodálkozom azon, hogy látok olyan keresztényeket, akik azt mondják, hogy ők nem tudnak szeretni, és imádkoznak azért, hogy szeretni tudjanak, pedig megvan írva a Róma 5:5-ben, hogy Isten szeretete kiontatott a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Tehát ez a szeretet benned van, és a szeretet soha nem múlik el. Minden keresztény számára természetesnek kell lennie annak, hogy szeretetben járjon, és Isten szeretete áradjon át, és folyjon ki rajta keresztül. A szeretet által odaadod magad másoknak, anélkül, hogy azt néznéd, hogy mit kapsz érte cserébe. A szeretet nem önző. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A szeretet nem nézi, hogy a másik ember milyen, nem azt keresi, hogy ki érdemelte az a másik a szeretetet, hanem csak ad. Mint ahogy mi is csak kaptuk ezt Istentől, kegyelem által, nem azért, mert kiérdemeltük. A szeretet áttöri a faji különbségeket, a szociális különbségeket, a kisebbségi különbségeket. A szeretetnek nincsenek határok. És a szeretet teszi lehetővé azt is, hogy meglásd a másikban a szépséget, a kedvességet, és meglásd benne Krisztust. Fontos, hogy szálljunk időt arra, hogy méltányoljuk azokat, akik körülöttünk vannak, és tegyünk felé valami határozott dolgot, hogy meglássák, hogy szeretjük őket. Meglássák Jézus szeretetét, és tapasztalják azt, hogy a szeretet és a gondoskodás, amit Jézus adott, az árad. Körös körül mindenkihez elér. Valljuk meg együtt. Tele vagyok szeretettel. Isten szeretete, ami kiöntetett rám, az szétárad bennem és túlcsordul rajtam, és mindenkire szétfolyik. Mindenki kap ebből a szeretetből. Az isteni szeretet mindenkié. És mai napon ki fogom nyilvánítani ezt a szeretetet ebben a világban. Az Úr Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek. Te neked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dolgokra, és a pártoskodók cselekedeteit gyűlölöm. Nincs köze hozzám. A család szív távol van tőlem, nem ismerek gonoszt. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elveszítem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. A tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki családságot művel. Aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elveszítem-e föld latorjait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
4: A 101. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: discussing
1: beszélgettünk éppen
0: a little bit which what to do this session.
1: Hogy miről is szóljon igazából ez a rész.
0: Any questions so far, anything at all?
1: Van bármilyen kérdés, valakibe feljött valami?
0: It's okay if there aren't any, but
1: well, I have one.
0: Wow, I must have did an amazing job of teaching.
1: Oh, biztos nagyon jó tanítottam.
0: So, go ahead.
1: My question is that what helped you surviving becoming a big church from a small? What did you do? What was your focus surviving this transition? Yeah. So, igen. So a kérdésem az volt, hogy mi volt az, ami segítette őket, vagy mire fókuszáltak, amiközben kicsi gyülekezetből nagyjá váltak, hogy mi segített őket, hogy túléljék igazából ezt az időszakot.
0: I would say one thing is that you need to develop systems.
1: Egy fontos dolog az, hogy rendszert kell kialakítani.
0: So it sounds a little bit like a business.
1: Egy kicsit ilyen üzleti mintára hangzik ez.
0: But anything that's scalable that grows larger, you have to have systems to make it work, or it gets very complicated.
1: Mert minden olyan rendszer, ami ilyen skálázható, tehát növekedni tud, amögött ott kell lennie egy megfelelő rendszernek.
0: We went through several structural changes in of leadership.
1: Több strukturális átalakuláson mentünk keresztül, beleértve a vezetőséget is.
0: And that's the same thing you do in business also.
1: És üzletben is ugyanezt kell csinálni.
0: I have a couple friends that travel with me sometimes that are businessmen, and they were telling me how as the business gets to a certain size, they had to change the structure, so otherwise the businessman lays awake at night.
1: Vannak üzletemberek, akikkel szoktam utazni, és elmondták nekem, hogy ahogy elér egy bizonyos méretet az üzlet, meg kell változtatni bizonyos struktúrákat, mert különben az üzletember nem fog aludni este.
0: Did you know that pastors lay awake at night sometimes?
1: Tudjátok, hogy a pásztorok néha nem is fekszenek le este?
0: Thinking, trying to solve something.
1: Csak gondolkodnak, próbálnak megoldani valamit.
0: And either when there's church problems or when the church grows, both can cause a pastor to have stress.
1: Hogyha problémák vannak, vagy növekedik a gyülekezet, ez mindkettő tud nyomást helyezni a pásztorra.
0: But some structural changes or development of systems can make it easier for him or her.
1: De strukturális átalakulások vagy a rendszer vagy megfelelő rendszernek a kialakítása tudja segíteni őt ebben.
0: So you have systems of introducing people to what you believe and who you are.
1: Szóval vannak olyan rendszerek, amik abba segítenek, hogy bemutassuk azt, hogy miben hiszünk, vagy hogy mit is csinálunk.
0: Pastoral care systems.
1: Kik vagyunk, vagy ilyen pásztori gondviselő rendszerek.
0: I know that sounds very boring to the average person.
1: Tudom, hogy egy átlagos emberek nagyon unalmasan hangozhat.
0: But it's a necessity.
1: De ez szükséges dolog.
0: Remember when Moses was confronted by his father-in-law?
1: Tudjátok, hogy amikor Mózest szembe került az apósával.
0: And his father-in-law said that you are wearing yourself out and you're wearing the people out.
1: És azt mondta az apósa, hogy te kifárasztod önmagadat is és az embereket is.
0: And so he needed to delegate some responsibility.
1: Szóval ki kellett szerveznie a felelősségeket.
0: I think we had to find out what works in our area and region and what doesn't in terms of finding new people.
1: Meg kell találnunk azt, úgy gondolom, hogy mi működik a mi környezetünkbe, területünkön, hogy hogyan érjünk el új embereket.
0: I had to become not so much, I had to leave the work of being a shepherd and become more of a rancher.
1: Rancher,
0: Overseer of other shepherds.
1: Igen. Szóval én nekem ott kellett hagynom inkább ezt a pásztori feladataimat, és inkább a többi pásztor fölötti felvigyázóvá kellett, hogy váljak.
0: And I had to learn to train other people to help do the work.
1: És meg kellett tanulnom, hogy hogyan képezzem ki a többi embert, hogy ők tudjanak segíteni az embereknek.
0: There's probably other we had other adjustments. We adjusted our service.
1: voltak más dolgok is, amiket megváltoztattunk, tehát például hozzáigazítottuk ehhez a új mérethez a istentiszteleteinket, az összejöveteleinket.
0: When I was a young pastor, I would preach for an hour to an hour and a half.
1: Amikor fiatal pásztor voltam, akkor egy másfél órát tanítottam.
0: Now I preach for 40 minutes.
1: Most már ez 40 percre ment le.
0: But I can get as much said in 40 minutes now as what I did in an hour and a half then.
1: De most el tudok mondani annyit 40 percbe, mint amit korábban másfél órában mondtam el.
0: Or I can make two sermons out of it.
1: De vagy szétszedem két darabra.
0: So partly because we had to change from between services, we had to shorten things.
1: Volt olyan, hogy le kellett rövidítenünk dolgokat.
0: And I found out that many people from the culture that were not Christians didn't want 4-hour meetings.
1: És hiszem azt, hogy vannak olyan emberek, akik még az egyházon kívül vannak, akik nem akarnak 4 órás összejöveteleket.
0: I know that's cultural.
1: Tudom, hogy ez kultúra területére tartozó dolog.
0: When I preach in Africa, we have meetings that are 3-4, sometimes 5 hours.
1: Amikor Afrikában vagyunk, akkor 3-4-5 órás összejöveteleink vannak.
0: But sometimes people sleep.
1: De néha az emberek elaludnak.
0: It's a sign that it's just too long.
1: De és akkor ez azt mutatja, hogy ez talán túl hosszú most.
0: And when you need to have when the room is full and you have to have 2 services a day, you learn to shorten it so you can get it all in before lunchtime.
1: És amikor túl sok lesz az ember, és túl sokan lesznek az emberek, és ketté kell őket választani, akkor megtanulja azt az ember, hogy hogyan rövidítse le a dolgot, hogy még ebéd előtt el lehessen mondani az első felének.
0: That way your members can get to the restaurant before the Baptists get there. If you end early enough, the members can get to the restaurants on Sunday before the Baptists get there and fill the place up.
1: Ja, hogyha elég gyorsan befejezed, akkor az emberek el tudnak jutni az étterembe, mielőtt a baptisták birtokukba veszik. Igen.
0: So,
1: én is ezt.
0: We made a lot of adjustments about how we do things because we kept the visitors in mind.
1: Szóval sok változtatást eszközöltünk, de azért, mert a látogatókat tartottuk szem előtt.
0: There's things about what the Bible teaches that we would never compromise on, even if it's offensive to visitors.
1: Vannak olyan dolgok a Bibliában, amiket sosem sértenénk meg, vagy amit sosem csinálnánk máshogy, még akkor sem, hogyha a látogatóknak ez nem tetszik.
0: Sorry. There are things that we consider sacred that probably aren't.
1: Vannak olyan dolgok viszont, amiket mi szentnek tartunk, de valójában nem azok.
0: It's just the way we do it.
1: Mi csak így szoktuk csinálni a dolgokat.
0: And it's okay to change things if it helps us reach our culture around us.
1: És ezek viszont rendben vannak, hogy ezeket megváltoztassuk, hogyha segít, hogy elérjük a körülöttünk lévő embereket.
0: Any other questions?
1: Van még kérdés? Igen. A kérdés az volt, hogy hogyan tudták a emberek gondolkodásmódját belülről kifelé fordítani. So how did you manage to change people's mind in the church to focus not to inside but to the outside?
0: What's this?
1: Punishment.
0: No. Well, I have the pulpit every week.
1: Szóval ott volt minden héten rendelkezésemre állt a pulpitus.
0: And to change the way we think, we just have to talk about it and eventually the thinking changes.
1: És ha valamit szeretnénk megváltoztatni, akkor csak beszélnünk kell róla, és a gondolkodásmód meg fog változni.
0: I would use scripture and I would use common sense.
1: Használtam ehhez a Istennek az írott beszédét és a józan eszünket.
0: And it takes time to shift DNA of a church.
1: És ez időbe telik, amíg egy gyülekezetnek a DNS-e megváltozik.
0: And you're working a little bit against people's natural selfishness.
1: És egy kicsit az emberek természetes önzősége ellen dolgozunk ilyenkor.
0: Because we all are wired to take care of ourselves. That's just who we are.
1: Mert igazából mi mindannyian olyanok vagyunk, hogy szeretnénk magunkról gondot viselni.
0: Even in the leaders, we had to stop ourselves and say, are we making this decision based on what we want for ourselves, or is it the best decision for God and for His love for the lost?
1: Amikor vezetőként is döntéseket kell hoznunk, akkor is sokszor meg kell állnunk, hátralépni és megnézni, hogy ezeket a döntéseket, ezeket magunk miatt hozzuk, vagy az elveszett emberek elérése érdekében.
0: Like the example I gave, I guess it was last night about Christmas Eve.
1: Amikor utoljára erről beszéltem, akkor azt hiszem pont karácsony estéje volt.
0: None of our elders or staff liked the idea.
1: Se a gyülekezeti vének, se a szolgálók nem nagyon szerették ezt az üzenetet.
0: Because
1: vagy ezt a
0: we wanted that time with our family.
1: Mert szeretnénk azt az időt a családunkkal eltölteni.
0: So I said, well, how about if we just do it for those that want to come Christmas Eve and the rest can do what they always do?
1: És azt mondtam, hogy mi lenne, ha megtennénk ezt azokért az emberekért, akik szeretnének eljönni karácsony este, a többiek pedig azt csinálnak, amit szeretnének.
0: And then when 2/3 of the people were from outside the church that came, it opened their eyes.
1: És amikor az emberek kétharmada, aki eljött, gyülekezeten kívüli ember volt, egyszerűen csak ez megnyitotta az ő szemüket.
0: So they realized if we can move the family dinner a little bit, we can help with the one Christmas Eve service because it's bringing people.
1: És rájöttek arra, hogy igazából arrébb lehet tolni azt a családi vacsorát, és segíthetünk megszervezni azt a karácsony esti összejövetelt, ami segít elérni az új embereket.
0: And those who are skeptical sometimes will shift their thinking once they see that what you're saying actually is true.
1: És vannak olyanok, akik szkeptikusak, és ők általában akkor változtatják meg a gondolkodásukat, amikor meglátják azt, hogy amiről beszélsz, az igaz.
0: I mean, I know we're people of faith, and we say, you know, seeing is not believing, but oftentimes we do have to see to believe.
1: Ismerek olyan embereket, akik azt mondják, hogy mi vagyunk, olyan emberek vagyunk, akik azt mondjuk, hogy nem igaz az, hogy hiszem, ha látom, de sokszor az az igazság, hogy igen, hogy akkor hiszem, hogyha látom.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Következő percekben Ellen Vincent Dávid Csátora című tanítássorozatának 8. részét hallhatjuk.
3: Acts 2:42 says, and they continued in the apostles' teaching.
4: Az Apostolok 2:42 azt mondja, hogy és ők kitartottak az apostolok tanításában.
3: And that means they gave themselves earnestly to the teaching.
4: És ez azt jelenti, hogy komolyan oda szánták magukat a tanítás hallgatására.
3: It meant that the teaching changed their thoughts and attitudes.
4: Azt jelentette ez, hogy a tanítás megváltoztatta a hozzáállásukat és a gondolataikat.
3: And that's what we're gonna do. Amen.
4: És mi is ezt fogjuk tenni. Amen.
3: We're gonna hear the word from an apostolic father.
4: Hallani fogjuk az igét egy apostoli atyától.
3: And it's gonna change our attitudes and our ways of thinking.
4: És ez meg fogja változtatni a gondolkodás módjainkat és a hozzáállásainkat.
3: Amen.
4: Amen. Amen.
3: I ask Peter Byrne to come up and pray for us.
4: Kérem, hogy Peter Byrne jönjön most föl és imádkozzon értünk.
3: He's a missionary in Slovenia and building a church in Nova Gorica.
4: Ő egy Szlovéniában működő misszionárius és egy gyülekezetet alapított. Egy városban.
3: And he's gonna pray.
4: Novgoricában. És ő fog imádkozni most.
5: Vater, wir strecken unsere Herzen zu dir.
4: Atyám, most kinyújtjuk a szíveinket feléd.
5: Warten auf dich.
4: És rád várunk.
5: Von dir zu hören.
4: És tőled, Uram.
5: Verändere unsere Herzen.
4: Kérünk, hogy változtasd meg a szívünket a te igéd által.
5: Dein Wort hat Macht.
4: A te igédben hatalom van.
5: Unser Leben zu verändern.
4: Hogy megváltoztassa az életünket.
5: Und diese Kontinent

0: zu verändern.
1: Ich mag warte, dass das der Förder ist.
0: Und wir warten jetzt auf die Portion, die für jetzt da ist.
1: És most várunk a mostanra kirendelt adagra.
0: Die Portion deines Wortes.
1: A te ígédnek az adagjára, ami mostanra szól.
0: Wir wollen nichts davon miss verloren gehen lassen.
1: Nem akarjuk, hogy abból bármennyi is elveszem.
0: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: Wir empfangen das jetzt, was du wir wollen jetzt empfangen in unseren Herzen, was du vorbereitet hast.
1: Most el akarjuk fogadni a szívünkbe azt, amit te készítettél.
0: In Jesus name.
1: Jézus Amen. Nevében. Amen.
2: Amen. Amen. So Alan, would you please come up?
1: Tehát Alan, kérlek,
2: keep
1: jöjj.
2: Standing, keep standing.
1: Maradjatok állva.
2: Stretch out your hands towards Alan.
1: És nyújtsátok ki a kezeteket Alan felé.
2: And we speak.
1: És szólunk.
2: In the name of the all-powerful God.
1: A mindenható Isten nevében.
2: We bless you, Alan, with strength and refreshment.
1: Megáldunk téged, Alan, erővel és felfrissüléssel.
2: May God, the Holy Spirit, bring refreshment to every cell in your body.
1: Szentlélek Isten frissítsa fel minden sejtjét a testednek.
2: We bless you, Alan.
1: Megáldunk téged, Alan.
2: We bless you with power.
1: Megáldunk erővel.
2: We bless you with strength.
1: Megáldunk erővel, energiával.
2: And we bless you with the love in our hearts for you.
1: És megáldunk téged a szívünkben irántad levő szeretettel.
2: That it may be easy for us, for you to teach us.
1: Hogy könnyen tudj minket tanítani.
2: We love you, Alan.
1: Szeretünk téged, Alan.
2: And we open our hearts wide to you.
1: És szélesre tárjuk a szívünket előtted.
2: We bless you with strength.
1: És megáldunk erővel.
2: Amen.
1: Amen.
3: Page 39.
1: Lapozzatok a jegyzetben a 39. oldalra.
3: I just want to pick up one statement in the middle of that page.
1: Itt az oldalnak a közepén szeretnék egy mondatot kiemelni.
3: It's about halfway down.
1: Ez körülbelül az oldal közepén van.
3: It says this.
1: És a következőt mondja.
3: David not only waged war in the heavenlies from the tabernacle.
1: Dávid nem csak a levegő égben vívott harcot, mikor a sátorban volt.
3: But he also sent armies of soldiers to occupy on earth the territory gained in heaven.
1: Hanem kiküldött földi katonai csapatokat is azoknak a földi területeknek a fizikai elfoglalására, amik fölött az uralmat már szellemben megszerezte.
3: If David had just stayed in the tabernacle and prayed, the kingdom would never have come.
1: Hogyha Dávid csak a sátorban maradt volna és Hello. Imádkozott volna, akkor az ő királysága soha nem valósult volna meg.
3: Hello. It
1: Halljátok?
3: Needed the foot soldiers to go out and occupy and possess what was being obtained in that heavenly realm.
1: Szükség volt arra, hogy a gyalogos katonák kimenjenek az adott helyszínre és elfoglalják fizikailag azt, amit ő a levegő égben már megharcolt és megnyert.
3: But this occupation on the ground was directed by revelation and guidance given from the Lord.
1: De az Úrtól kapott kinyilatkoztatás és vezetés határozta meg, hogy a földön milyen területet foglalnak el.
3: So we got to stay in the balance of these things.
1: Tehát egyensúlyban kell maradnunk ezekben a dolgokban, így van?
3: There are times to pray.
1: Vannak idők, amikor imádkozni kell.
3: There are times to speak from the throne.
1: Megvan az ideje annak, hogy a trónról szóljunk.
3: And there are times to go and do specific acts of occupation.
1: És megvan az ideje annak, hogy menjünk konkrétan és elfoglaljuk fizikailag az adott területeket, és ezzel kapcsolatban tegyünk dolgokat.
3: We have to take possession of the political arena.
1: Tehát birtokba kell vennünk a politikai színteret.
3: Which means that some have got to go and be the new mayors and judges and political leaders who are now there for the kingdom and not for themselves.
1: Mert ez azt jelenti, hogy kell olyan embereknek lenni, akik elmennek, és lesznek azok az új polgármesterek, bírók és egyéb tisztségviselők, akik Isten királyságáért teszik a dolgokat, nem a saját előmenetelük érdekében.
3: In the United States of America, I was delighted to discover something recently.
1: Az Egyesült Államokban örömmel fedeztem fel valamit nemrégiben.
3: I was invited as a group of about 60 leaders to go to Washington.
1: Tagja voltam egy körülbelül 60 főből álló vezetői csoportnak, akiket meghívtak Washingtonba.
3: And have a special spiritual tour of the Capitol.
1: A Kapitóliumba tettünk egy speciális szellemi kirándulást.
3: This was led by a great man of God called David Barton.
1: David Barton, Istennek nagy embere vezette ezt a csoportot.
3: And it was arranged that on the next day,
1: és étkezésünk utáni napon kellett ennek megtörténnie.
3: We would occupy a small conference room.
1: Egy kis konferencia teremet foglaltunk el, volna el, az volt a terv.
3: Every 15 minutes or so, one of the members of the two houses or of the Pentagon military would come in and give us a 15-minute briefing on what they wanted us to pray over.
1: És akkor 15 percenként cserélték volna egymást különböző parlamenti képviselők a parlament két házából, illetve a Pentagonnak különböző katonai képviselői, hogy elmondják nekünk, hogy miért imádkozzunk.
3: The Tuesday and the Wednesday after the Iraq war broke out.
1: Ennek a programnak azon a kedden és szerdán kellett megtörténnie, ami követte az iraki háború kitörését.
3: All these buildings were secured and no visitors were any longer allowed.
1: Ezeket az épületeket akkor már nagyon bebiztosították, és semmilyen látogatót nem engedtek be.
3: So I thought, well, that's the end of my visit to Washington.
1: Tehát arra gondoltam, ez a washingtoni kirándulásom vége.
3: But the president administration sent a special message from the president.
1: De az elnök személyesen küldött nekünk egy üzenetet az ő vezetőink keresztül.
3: The last thing we want to happen is to stop prayer at such a strategic time.
1: Ami azt mondta, hogy egy ilyen stratégiai időpontban az utolsó dolog, amit szeretnénk, az, hogy abba hagyják az imádkozást azokat, akiknek ez a dolga.
3: We don't want to stop them because we need their prayers.
1: Jöjjenek az imádkozók, nem akarjuk a terveiket meggátolni, mert szükségünk van az imáikra.
3: So the top security of these buildings was temporarily open to let us in and let us have this conference which had been planned.
1: Tehát pár percre felfüggesztették ezt a csúcsbiztonsági őrizetét ezeknek az épületeknek, hogy mi bemehessünk és ezt a konferenciát megtartassuk.
3: And I was delighted to discover how many wonderful men and women of God there are in the government of our nation.
1: És nagy örömmel fedeztem fel, hogy Istennek hány csodálatos embere, nők és férfiak vannak az országunknak az közigazgatásában.
3: Slowly, since 1963, there's been growing a group of politicians who call themselves the Action Group.
1: 1963 óta kezdett kialakulni a politikusoknak az egyre növekvő csoportja, amely magát akciócsoportnak nevezi.
3: To be a member of the Action Group, you have to make a certain commitment.
1: Ahhoz, hogy az ember az akciócsoporthoz tartozzon, bizonyos dolgok mellett el kell, hogy kötelezze magát.
3: You have to declare first of all that you are in politics for Jesus Christ and not for yourself.
1: Mindenek előtt le kell, hogy szögezz, hogy Jézus Krisztus érdekében vagy a politikában, nem a saját érdekedben.
3: His kingdom takes priority over all political policy, they will, and party policy.
1: Tehát az ő királysága elsőbséget élvez minden pártpolitikai és egyéb politikai cél fölött.
3: And over all personal ambition.
1: És minden személyes törekvés fölött.
3: And then there's a list of moral and political issues where they have to commit themselves that they will vote according to the word of God and the will of God and not according to party policy.
1: Van egy sor erkölcsi és politikai kérdés, amelyben ezeknek az embereknek hozzá kell járulniuk, hogy amikor ezekről kell szavazni, akkor Isten igéje és az akarata szerint fognak szavazni, nem pedig a pártpolitika szerint. És nagyon sok parlamenti képviselő benne van ebben az akciócsoportban.
3: In the House of Representatives we have 453 representatives.
1: Képviselőházban 453 képviselő van nálunk.
3: In the Senate we have 100, that's 553 altogether.
1: És 100 szenátorunk van, tehát ez 553 ember összesen.
3: I discovered that 123 members had signed that commitment in the Action Group.
1: Rájöttem, megtudtam, hogy 123 képviselő aláírta az akciócsoportbeli tagságról szóló nyilatkozatot.
3: That means between a quarter and a third of the politicians in Washington are first of all committed to Jesus Christ.
1: Ez azt jelenti, hogy washingtoni politikusok kevesebb mint harmada elkötelezett követője Jézus Krisztusnak a politikában.
3: And this has particularly happened, particularly over the last 5 years.
1: És ez a folyamat különösen az elmúlt 5 évben gyorsult fel.
3: And so we sat there all one day and they came in and told us their prayer burdens which they wanted us to pray for.
1: Tehát ott ültünk ezen a két napon, és ezek az emberek jöttek egymás után, és megosztották velünk az imaterheiket, amiket akarták, hogy mi is imádkozzunk ezekért.
3: It moved me deeply.
1: Nagyon mélyen megindított ez engem.
3: And it gave me great hope for our nation.
1: És nagy reményt adott belém a nemzetünkkel kapcsolatban.
3: But this is the fruit of many, many years of faithful praying to make these things happen.
1: De nagyon sok évi hűség és imádkozás időzte elő, hogy ezek a dolgok megtörténhetnek.
3: I mean, we've got to invade every area of our society.
1: Be kell hatolnunk a társadalmunk minden területére.
3: Don't complain about television, change the people that run television.
1: Ne panaszkodjatok a tévé miatt, hanem változtassátok meg azokat az embereket, akik azt irányítják.
3: Don't complain about what's being taught in our universities, change the professors in our universities.
1: Ne panaszkodjatok amiatt, hogy mit tanítanak az egyetemeken, hanem változtassátok meg az egyetemi professzorokat.
3: Don't complain about the way the money is being spent. Change the people who decide on how the money is being spent.
1: Ne panaszkodjatok arról, hogy hogyan költik el a pénzeteket, hanem változtassátok meg azokat az embereket, akik eldöntik, hogy hogyan költik el a pénzt, ami van.
3: Now this is David's tabernacle.
1: Ez Dávid sátora.
3: It produces a total new righteous government.
1: Egy teljesen új, igazságos kormányt hoz létre.
3: That takes possession of our cities and takes possession of our land.
1: Amely birtokba veszi a városainkat és az országunkat.
3: And brings it under the rule and government of God.
1: És Isten kormányzása uralma alá hajtja az egész területet.
3: So it's not enough to pray. We've also got to be ready to go.
1: Tehát nem elég imádkozni, hajlandónak kell lennünk menni és tenni is.
3: Finances are being raised up just to make money for the kingdom.
1: Pénzt kell előteremteni kizárólag a királyság céljainak érdekében.
3: In every area of our live, God is raising men and women to be His kingdom people.
1: Isten az élet minden területén támasztja azokat a férfiakat és nőket, akik az ő királyságát képviselő emberekké állnak elő.
3: And that's the flow out from the tabernacle.
1: És ez a Dávid sátorának az eredménye, folyamánya.
3: It can't just stay in the tabernacle. It's got to flow out from the tabernacle to reach society.
1: Ez a hatás nem maradhat meg a sátorban, hanem ki kell onnan jönnie, hogy az egész társadalmat elárasztja. Elárasztja.
3: I'm going to page 40 now.
1: Akkor 40.
3: I want to introduce a new subject.
1: Új témát szeretnék bevezetni most.
3: Although it's a continuation of this.
1: No, ez ennek egy folytatása.
3: The title is The Means of Reaching the Multitude.
1: Az a cím, hogy a sokaság elérésének módja.
3: The declared purpose of David's tabernacle is that the rest of mankind might seek the Lord.
1: Dávid sátorának az a bevallott célja, hogy az emberiség többi része keresse az Urat.
3: And I was in Ljubljana, I think, when Franz Lippi shared with me a vision he'd recently had.
1: Azt gondolom, hogy Ljubljanában voltam, amikor Franz Lippi megosztott velem egy látást, amit nemrégiben kapott.
3: The vision had three parts.
1: Ennek a látásnak három része volt.
3: And I knew immediately what each part meant.
1: És én azonnal tudtam, hogy mit jelentenek az egyes részek.
3: And I want to spend this session looking at that, particularly the raising up of the houses of peace.
1: És ezt a tanítást különösen arra akarom felhasználni, hogy beszéljünk a békesség házainak felállításáról.
3: Because I believe this is the way that the power gets out of the tabernacle of David and really impacts our society.
1: Mert azt gondolom, hogy ezek az eszközök arra, hogy az isteni erő kimenjen Dávid sátorából és igazából a társadalom egészére hasson.
3: France had three pictures.
1: Franz három képet kapott.
3: The first showed a large atomic power station.
1: Az első egy nagy atomerőművet mutatott.
3: And God simply spoke and said, "This is David's tabernacle."
1: És Isten egyszerűen azt mondta, hogy ez Dávid sátora.
3: And that's why on your brochures and on your handbook you have a picture of what he saw, an atomic power station, a cooling tower.
1: Ezért látjátok a jegyzetnek a borítóján ennek az atomerőműnek a hűtőtornyát ábrázolva.
3: The most noticeable thing was this large cooling tower.
1: Ez a nagy hatalmas hűtőtorony volt a legjelentősebb látvány ezen a képen.
3: Throbbing with power and with supernatural white light.
1: Amiben lüktetett az erő és a természet fölötti fehér fény.
3: And it was clearly a picture of the glory of God.
1: És egyértelműen az Isten dicsőségének a képe volt.
3: And the power went out from this atomic power station.
1: És ez az erő kiáradt ebből az atomerőműből.
3: And it was supplying light and energy to a whole city, to a whole region.
1: És egy egész városnak vagy egy egész térségnek adott energiát a világításhoz és minden máshoz. Ez volt az első kép. Ez a Dávid sátra.
3: And God pictured it like a mighty atomic power station, generating power to release over a whole region.
1: És Isten ezt egy hatalmas erős atomerőműként ábrázolta, ami elég erőt sugároz ahhoz, hogy egy egész térséget el lehessen érni
3: vele. Power station generating atomic power, but there were no cables going out. What would be the use of the power station?
1: De hogyha van egy ilyen nagy energiát termelő atomerőmű, de nincsenek vezetékek, amik ezt az energiát elviszik a környezethez, akkor mi a haszna egy atomerőművek?
3: In the second picture, God showed France a map.
1: A második képen Isten egy térképet mutatott Francnak.
3: In this map, he saw the southern part of Austria.
1: És Franz Ausztria déli részét látta ezen a térképen.
3: And the Balkans.
1: Valamint a Balkán.
3: Covered with tiny spots of white light.
1: Ami tele volt szórva kicsi fehér fénypontokkal.
3: And he saw several power stations.
1: És több atomerőművet is látott.
3: I think the number was 5 altogether in this region.
1: Ha jól emlékszem, ebben a térségben összesen 5-öt látott.
3: And cables went out to and each little spot of bright white light was connected by a cable to the power station.
1: És vezetékek futottak ki ezekből az erőművekből, és ezek a kicsi fénylő fehér pontok mind össze voltak kötve ilyen vezetékek segítségével az erőművel.
3: These spots had the same quality as the light of the power station.
1: És ezek a kis fehér fénypontok ugyanolyan minőségű fénnyel világítottak, mint amilyen az erőműnek volt.
3: But these spots of light were scattered over the whole region.
1: De az egész térségben szét voltak szórva ezek a fehér fénypontok.
3: And the power which kept them glowing was supplied by the power station.
1: És az erőmű szolgáltatta azt az energiát, ami fénylésben, izzásban tartotta őket.
3: And as a result, the light was carried over the whole region.
1: És ennek eredményeként a fény elhatolt az egész térségben.
3: And it was easily accessible for anyone who wanted to come to the light.
1: És könnyen hozzáférhetett bárki, aki a fényhez akart jönni.
3: Then he had a third picture. What God said there was, these are the houses of peace.
1: Isten azt mondta erről a képről, hogy ezek a pöttyök a békesség házai.
3: I knew immediately what this meant.
1: Azonnal tudtam, mit jelent ez.
3: And then the third picture showed the same map.
1: A harmadik kép ugyanezt a térképet mutatta.
3: But many of the spots of supernaturally bright white light had become larger and they had changed in color.
1: És sok ilyen fénypont, ami korábban ilyen hófehér természetfölötti fénnyel izzott, nagyobbá vált és megváltozott a színe.
3: The spot of brilliant supernatural white light had been replaced by a larger flame.
1: A fehér természetfölötti sugárzó pontot helyettesítette egy sárgásabb láng.
3: And God said, "These are the bush churches."
1: És azt mondta Isten, hogy ezek a bokor gyülekezetek.
3: I knew exactly what this meant.
1: Pontosan tudtam, hogy mit jelentett ez.
3: Because of things that God had been saying to me for years.
1: Mert Isten már évek óta beszél nekem ezekről a dolgokról.
3: And I want to take time to explain these things.
1: És most időt akarok arra szánni, hogy ezt elmagyarázzam.
3: The first priority is to establish these atomic power stations, the tabernacles of David.
1: Tehát a legfontosabb ezeknek az atomerőműveknek a létrehozása, azaz a Dávid sátrainak a felállítása.
3: And they give power and the potential of supernatural light to the whole region.
1: Ezek energiát, a természet fölötti fénynek a lehetőségét adják az egész térségnek.
3: But the raising up of these power stations was not enough.
1: De nem elég felállítani az erőműveket.
3: We also had to have the houses of peace.
1: A békesség házaira is szükség van.
3: Now come to page 42 in your notes.
1: A jegyzetbe lapozzatok a 42. oldalra.
3: We read in Luke 4:14.
1: A Lukács 4:14-ben azt olvassuk.
3: Again in Matthew 11:11-13.
1: Valamint a Máté 11:11-13.
3: Jesus was anointed by the Spirit.
1: Hogy Jézust felkent a Szentlélek.
3: And he himself became the beginning of the kingdom of God.
1: És ő maga vált Isten királyságának a kezdetévé.
3: The moment the kingdom of God was manifested,
1: abban a pillanatban, ahogy Isten királysága megnyilvánult,
3: it was violently attacked.
1: Erőszakos támadásokat élt át.
3: It always is.
1: Ez mindig így van.
3: You can have church and not be the kingdom and the devil will leave you alone, largely.
1: Hogyha van egy gyülekezeted, de Isten királysága nincsen ott, akkor nagyjából általában az ördög békén hagy.
3: But if you become the kingdom, you're making a declaration.
1: De hogyha Isten királysága nyilvánul meg közöttetek, akkor ezzel kijelentetek
3: you
1: valamit.
3: See, there's no vacant ground.
1: Tudjátok, nincsen senki földje.
3: There's not a square centimeter of the earth which is not already occupied.
1: A földgolyónak egy négyzetcentiméteres sincs, amit valaki már ne foglalt volna el.
3: So if you're going to bring the kingdom of God, you have to forcibly remove the kingdom of darkness.
1: Tehát, hogyha Isten királyságát valahol meg akarod szilárdítani, akkor onnan a sötétség királyságát el kell mozdítani.
3: So to pray about the kingdom.
1: Tehát, hogyha imádkozunk Isten királysága érdekében.
3: And to talk about the kingdom.
1: Meg beszélünk róla.
3: Of itself is a declaration of war.
1: Ez már önmagában hadüzenet.
3: And so out of terror of that kingdom, the devil will come and violently attack the embryonic manifestation of the kingdom.
1: És az ördög annyira fél ettől a királyságtól, hogy amikor még embrionális állapotban van, megpróbálja megtámadni és elpusztítani a kezdeteit is.
3: For 30 years, Jesus came every Saturday to his own home synagogue and was a perfectly good Jewish boy.
1: 30 éven keresztül Jézus minden szombaton elment a városában, a zsinagógába, és tökéletesen jó zsidó fiú volt.
3: He did not disturb the present religious system because the time had not yet come.
1: Nem zavarta meg a korabeli vallásos rendszert még, mert még nem jött el az ideje. Még nem jött el a királyság ideje.
3: And then he was anointed with the Holy Spirit and power.
1: Aztán felkente őt a Szentlélek erővel.
3: Came back to his own home synagogue as his custom was.
1: Aztán bement újra az otthoni zsinagógájába a szokása szerint.
3: But now he wasn't just Jesus, the good Jewish boy. He was Jesus, the beginning of the kingdom.
1: De most már ő nem csak Jézus volt a jó zsidó fiú, hanem Jézus a királyság kezdete volt ő.
3: And the moment the kingdom came to Nazareth, war was declared.
1: És abban a pillanatban, ahogy Isten királysága eljött Názáretbe, meghirdettetett a háború.
3: They'd listened to him politely read the scriptures and teach possibly for 20 years.
1: Lehet, hogy már 20 éve hallgatták ott az emberek udvariasan, hogy Jézus felolvassa az írásokból és azokat magyarázza.
3: While it was not the kingdom, they enjoyed the teaching.
1: Amíg nem Isten királyságáról volt szó, addig élvezték ezt a tanítást.
3: But the first Saturday, the kingdom came to Nazareth, war was declared.
1: De az első olyan szombaton, amikor Isten királysága megérkezett Názáretbe, megüzentetett a háború.
3: And suddenly, the people in his own home church were mad enough to kill him.
1: És hirtelen annyira bedühöltek Jézusra a saját gyülekezetének a tagjai, hogy eléggé haragudtak ahhoz, hogy megöljék őt.
3: I'm just prophesying for when you go home.
1: Most csak megprofétálom, mi lesz veletek, amikor majd hazamentek.
3: Now, the reaction of Jesus was to bring even greater a violence against the violent.
1: Jézus ezzel úgy reagált erre az erőszakra, hogy még nagyobb erővel nyomatta a királyságot.
3: He didn't make peace, he made war.
1: Nem békét kötött, hanem vívta a háborút.
3: And the main weapon of his warfare were mighty signs and wonders and miracles.
1: És a háborújának a fő fegyverei a hatalmas jelek és csodák voltak.
3: He didn't attack the people, he attacked the devil.
1: Nem az embereket támadta meg, hanem az ördögöt.
3: He didn't go for them, he went for the works of Satan and began to totally destroy them. Hallelujah.
1: Nem az embereket üldözte, hanem az ördögnek a munkáját, és azokat le is rontotta.
3: Amen. So he began to advance violently the kingdom.
1: Tehát elkezdte erőszakosan terjeszteni Isten királyságát.
3: Amen. Once the kingdom's come,
1: miután eljött a királyság,
3: it means war.
1: Ez háborút jelent.
3: And it's a kingdom is a violent thing.
1: És Isten királysága egy ilyen erővel ható dolog.
3: Luke 9.
1: Lukács 9-ben.
3: A few months later.
1: Néhány hónappal később.
3: He sent out the 12.
1: Jézus kiküldte a 12-t.
3: To do what?
1: Hogy mit tegyenek?
3: To heal all diseases and to cast out all devils.
1: Gyógyítsanak minden betegséget és kiűzzenek minden démont.
3: It didn't matter what rank or position they had. He said, cast them out.
1: Teljesen mindegy volt, hogy milyen rangúak ezek a démonok, azt mondta Jézus, üzzétek ki őket.
3: It wasn't just backaches and headaches, it was all diseases.
1: Nem csak fejfájások és hátfájások, hanem minden betegség meggyógyult
3: all
1: ennek
3: diseases,
1: hatására.
3: All devils.
1: Minden ördögöt kiüzött és minden betegséget meggyógyított.
3: Cast them out.
1: Üzzétek ki őket, és mondjátok meg az embereknek, hogy eljött Isten királysága.
3: Because that's the kingdom.
1: Mert ez a királyság.
3: And so the first people to be sent out were the first 12 apostles.
1: Tehát az 12 apostol volt az első embercsoport, akit Jézus kiküldött.
3: That was the beginning of their apostolic ministry.
1: Ez volt az apostoli szolgálatuk kezdete.
3: And then a few months later,
1: aztán néhány hónappal
3: később, he appointed another 70.
1: Jézus kijelölt másik 70-et.
3: Now the apostles could roam anywhere and everywhere preaching and proclaiming the kingdom of God.
1: Az apostolok elmehettek bárhova és mindenhova, hogy hirdessék Isten királyságát.
3: He only gave them one limitation at that time.
1: Jézus akkor csak egy korlátozást adott az apostoloknak területileg.
3: They were to go to the lost sheep of the house of Israel.
1: Izrael házának az elveszett juhaihoz kellett, hogy menjenek.
3: It wasn't the moment yet to go to the Gentiles.
1: Még nem jött el az a pillanat, hogy elmenjenek a pogányokhoz.
3: But within Judea they could go anywhere.
1: De Judeán belül bárhova elmehettek.
3: Now, when it comes to the 70,
1: amikor már a 70-et küldi ki Jézus,
3: he gave them more specific instructions.
1: Nekik már konkrétabb utasításokat adott.
3: Let's turn to Luke 10 just for a moment.
1: Akkor egy perccel lapozzunk a Lukács 10-hez.
3: Luke chapter 10.
1: Lukács 10.
3: And we're going to come to verse 1.
1: Az első vers.
3: Now, in all these sendings,
1: Mindezekben a kiküldésekben.
3: The Greek word is the word apostelio.
1: Az apostelio az a görög szó, ami szerepel.
3: It means to send apostolically.
1: Ez azt jelenti, hogy apostoli módon kiküldeni.
3: There's two words for send. One is pempo, one is apostelio.
1: Két szó van görögül a küldés, az egyik a pempo, a másik az apostelio.
3: And by the time the gospel was written, apostelio had developed a particular specific meaning.
1: És mire az evangéliumokat megírták, az apostelio ige egy különös jelentést nyert.
3: It had become particularly popular in the days of the Greek, great Greek empire.
1: Különösen a nagy görög birodalom napjaiban volt népszerű ez a szó.
3: Particularly Alexander the Great.
1: Különösen Nagy Sándor idejében.
3: He would send out military expeditions to conquer and extend his kingdom.
1: Aki kiküldött bizonyos hadseregeket bizonyos területekre, hogy hódítsanak meg területeket és tágítsák az ő királyságának a méretét.
3: The military commander was called an apostle, a sent one.
1: És apostolnak, tehát küldöttnek nevezték ennek a hadseregnek a parancsnokát.
3: And the army that was sent with him was called an apostolate. Apostolically sent community of warriors.
1: Tehát apostolátnak hívták a vele küldött katonákat, tehát egy apostoli módon kiküldött katonai csapat tagjai voltak
3: they
1: ezek.
3: Were not apostles,
1: ők nem apostolok voltak
3: they were apostolically
1: már,
3: sent.
1: Hanem apostoli módon küldött emberek voltak.
3: And they were an apostolic government.
1: És apostoli kormányzás alatt működtek.
3: In Luke 9 he sends out the apostles.
1: A Lukács 9-ben Jézus kiküldte az apostolokat.
3: In Luke 10, he apostolically sends the 70, but they're not apostles.
1: És a Lukács 10-ben apostoli módon kiküldi a 70-et, de ők nem apostolok.
3: But they are to function under apostolic leadership.
1: De nekik apostoli vezetők alatt kell működniük.
3: And at particular point of time, Jesus himself was the founding apostle of the forceful advance of the kingdom.
1: És ebben az időpontban Jézus volt az alapító apostola Isten királysága erőteljes, erőszakos előrenyomulásának.
3: They couldn't go anywhere, they had to go where they were sent.
1: Tehát ezek az emberek nem mehettek csak úgy bárhova, hanem oda mehettek csak, ahova küldték őket.
3: He sent them out two by two to wherever he himself was going to come.
1: Jézus kettesével küldte ki őket mindazokra a helyekre, ahova ő is utána menendő volt.
3: And God showed me that the 70 were the New Testament equivalent of the houses of peace and were the vision that France saw.
1: És Isten megmutatta nekem, hogy ez a 72-esével kiküldött tanítvány volt az új szövetségi képe ezeknek a békesség házainak, amiket látott Francia képen. Akkor a Lukács 10-ben nézzük.
3: In verse 2,
1: azt mondja a kettes
3: versben. Don't expect big things, just if you get a church of 100, you're doing well.
1: Ne számítsatok nagy dolgokra, hogy egy 200 fő, egy 100 fős gyülekezetet összehoztok, az már nagyon jó lesz.
3: To what I said.
1: Most a német hölgy felolvasta az igét, és Ellen mondta, hogy csak azt fordítsa, amit ő
3: mondta.
1: Tehát ne számítsatok arra, hogy nagy gyülekezetet alapítotok, hogyha 100 embert összetudtok gyűjteni ebben a környezetben, akkor jól csináltátok. Ezt mondta Jézus, nem ezt mondta, mit mondott, akkor most olvassuk el.
3: The harvest is truly great.
1: Az aratnivaló sok.
3: But the laborers are few.
1: De a munkás kevés.
3: Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest field.
1: Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldje munkásokat az ő aratásába.
3: Go your way.
1: Menjetek el.
3: I apostelio you.
1: Íme én elbocsátlak, apostelliózlak titeket.
3: Come to verse 5.
1: Ötödik vers.
3: Whatever house you enter, first say peace to this house.
1: Valamely házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak.
3: In the English Bible we've got to change the translation.
1: Az angol Biblia fordításban meg kell változtatni ezt a fordítást.
3: There's a definite article there.
1: Tehát kell egy határozott névelő
3: bele. It should read like this.
1: És a következő módon kéne, hogy hangozzék.
3: If the son of peace is there.
1: Hogyha ott van a békesség fia, tehát nem egy békesség
3: the
1: fia.
3: The son of peace is there.
1: Tehát vannak ott a békesség fiai.
3: Your peace will rest upon it.
1: Akkor a ti békességetek meg fog rajtuk
3: you
1: nyugodni.
3: You remain in the same place eating and drinking, etc.
1: És aztán maradjatok azon a helyen, és ott egyetek, igyatok, stb.
3: Come down to verse 9.
1: 9. vers.
3: Heal the sick there.
1: Gyógyítsátok a betegeket.
3: And say to them, the kingdom of God has come near to you.
1: És mondjátok nekik, hogy elközelített hozzátok az Isten országa.
3: So what we see is the need to go and establish the houses of peace.
1: Tehát azt látjuk, hogy el kell mennünk, és a békesség házait kell megalapítanunk.
3: And he sent them out two by two.
1: És Jézus kettesével küldte ki őket.
3: Now that's the minimum quorum, but two's enough.
1: Két ember is elég, ez a minimális döntéshozatali képességhez kellő mennyiség.
3: In the real plan of God,
1: tehát meg kell, hogy lássuk, hogy Isten tervében
3: there's a certain base community that are permanently there to maintain the powerhouse and maintain the power flow in the tabernacle of David.
1: Isten tervei szerint mindig kell, hogy legyen egy bázischoport, egy alapcsoport, aki mindig ott tartózkodik Dávid sátorában, és folyamatban tartják az erőnek az áradását. Dávid nem lakott az ő sátorában.
3: His leaders did not stay permanently in the tabernacle of David.
1: És a vezetői sem maradtak ott állandóan.
3: They went there for seasons of refreshment.
1: A felfrissülés időszakaira mentek oda.
3: For guidance and for strategy.
1: Arra, hogy stratégiát és vezetést kapjanak
3: Istentől. But then they moved out over the whole kingdom to be the enforcers of the power of that kingdom.
1: De utána utazgattak az egész országba, hogy foganatosítsák ennek a királyságnak az erejét.
3: And what I see and what we're going to establish in San Antonio.
1: Tehát amit látok és amit létre fogunk hozni San Antonióban.
3: We're going to have a basic core that run the powerhouse.
1: Azaz lesz, hogy lesz egy ilyen mag, lesz egy csoport, aki üzemelteti az erőművet.
3: And people like myself will come to the powerhouse for periods of charging, but we will go out from there powerfully empowered to go and do what we have to go and do.
1: És lesznek emberek, mint például én, akik időszakonként elmegyünk újra töltésre ebbe az erőműbe, aztán újra kimegyünk onnan, hogy erővel meg tudjuk tenni azt, ami a feladatunk.
3: And while that powerhouse is charging with that incredible atomic power,
1: és miközben ebben ez az erőmű feltölt mindenkit ezzel a fantasztikus atomenergiával,
3: we are fueling all the houses of peace across the city.
1: Az egész városban ezeket a békesség házait is ellátjuk ezzel az energiával, üzemanyaggal. Az emberek bemennek oda.
3: They'll receive the power and the anointing.
1: Megkapják az erőt és a keretet.
3: But they won't stay there.
1: De nem maradnak az erőműben.
3: They'll come back periodically for recharging.
1: Időszakonként visszamennek oda újra töltésre.
3: But when they leave the presence of that tabernacle.
1: De amikor elmennek a sátorból.
3: They'll be connected by a spiritual cable. The power will go on continually flowing in them.
1: Egy szellemi vezetékkel összekötetésben maradnak az erőművel, és az erő ilyen módon folyamatosan áradni fog beléjük, és elterjednek az egész városban ezek az emberek.
3: A house of peace.
1: És létrehozzák a békesség házait.
3: Where the son of peace can be found.
1: Ahol megtalálhatók a békesség fiai.
3: So people don't have to come to the tabernacle, they come to the nearest house of peace.
1: Tehát nem kell mindenkinek elmenni az erőműbe, hanem elmennek a hozzájuk legközelebb eső békesség házába.
3: Now this is what I believe are the right kind of evangelistic home groups there to be houses of peace.
1: Hiszem, hogy ezek a megfelelő fajta evangelizációs házi csoportok, ezek a békesség házai.
3: They've been doing this for years in Seoul in South Korea.
1: Dél-Koreában, Szöulban már évek óta csinálják ezt.
3: They've just begun to do this in Miami, Florida.
1: Floridában, Miamiben most kezdték el.
3: As soon as we possibly can, we're going to be doing this in San Antonio. It's got to be within weeks or I'll go crazy.
1: És amit lehet, elkezdjük ezt San Antonióban is. Heteken belül elkezdjük, hogy gyönkülönben meg fogok
3: őrülni. There will be these locations around the city where people say, if you go to number 43, those people there, they've got power.
1: Tehát lesznek az egész városban ilyen módon olyan helyek, ahol az emberek majd tudják mondani a többieknek, hogyha elvész itt a 43-as számú házba, azoknak az embereknek erejük van. Kiűzik a démonokat, gyógyítják a betegeket.
3: They mend marriages. It just go there and you'll feel the power and presence of God.
1: Meg helyrehoznak házasságokat, csak menj oda és érezni fogod Istennek az erejét és jelenlétét.
3: This is what we did in the city of Bombay many years ago.
1: Sok évvel ezelőtt Bombayban is ezt csináltuk.
3: When the power of God hit this vast section of the city.
1: Amikor Isten ereje rászállt ennek a hatalmas városnak egy nagy részére.
3: We established across the city 3,000 evangelizing house groups.
1: Az egész városban 3000 evangelizáló házi csoportot hoztunk létre.
3: Same as it was in Seoul, South Korea.
1: Ugyanúgy, ahogy Dél-Koreában, Szöulban tették.
3: And if people went into that little apartment, they met the power of God in the two people that were living there.
1: És aki bement ezekbe a kis lakásokba, az találkozhatott Isten erejével azon a két emberen keresztül, aki ott lakott.
3: And they moved in miraculous power and all kinds of healings and deliverances would just take place.
1: Ezeknek az embereknek az életében fantasztikus csodák történtek, óriási szabadulások és gyógyulások, amikkel ezek a békesség fiai szolgáltak.
3: And they would regularly come to the tabernacle of David to be recharged, to go back to their house of peace, to be a source of power in their own locality.
1: És ezek az emberek rendszeresen eljöttek a Dávid sátorába újra töltésre, hogy utána, amikor hazamennek a békesség házába, ahol laktak, a környezetük számára az erőt tudják közvetíteni.
3: us.
1: Isten ezt a mintát mutatta meg nekünk.
3: We don't want house groups that are just bless me clubs. We want them to be powerful evangelizing centers.
1: Nem akarjuk, hogy a házi csoportok csak ilyen magunk megáldására szolgáló helyek legyenek, hanem hogy erőteljes evangelizáló helyek is legyenek ezek a házi csoportok.
3: I've been into many of the home groups in Seoul in South was a number of the home groups in Seoul in South Korea.
1: Szeulban számos házi csoportba elmentem.
3: If they are not seeing people being converted all the time, they really feel they're backsliding.
1: Hogyha nem látják, hogy emberek állandóan megtérnek a körükben, akkor azt gondolják magukról, hogy visszaestek.
3: If a home group leader doesn't see his home group double through evangelization, he goes for 3 days to the Tabernacle of David to fast and pray to get repowered for his job as a home group leader.
1: Hogyha a házi csoportvezető nem tapasztalja, hogy megkettőződik az evangelizálás hatására a házi csoportja, akkor elmegy az imahegyre Dávid sátorába 3 napra imádkozni és böjtölni azért, hogy újra töltődhessen Isten erejével és újra tudjon hatékonyan
3: this
1: szolgálni.
3: This began happen all over the city of Bombay. We knew 1/100th part of what was going on.
1: Bombayban ugyanez történt, és tudtuk, hogy hogyan zajlanak ezek a dolgok.
3: They would come to the weekly meetings and get charged and go back.
1: A heti összejövetelekre eljöttek az emberek a lakásaikból, és újra töltöttek, aztán hazamentek.
3: I can see now that if we had had a permanent place of prayer, like Prayer Mountain in Seoul, we would have seen something even more powerful.
1: Látom már, hogyha lett volna egy állandó imahelyünk, ahogy az imahegy Koreában, akkor még nagyobb hatással tudtunk volna evangelizálni.
3: That's the way the nations of Europe are going to be taken.
1: És Európa városait, nemzeteit is így lehet elfoglalni.
3: It's the establishing of these houses of peace everywhere.
1: Az, hogyha békesség házait hozunk létre mindenhol.
3: Let's just wait while they change the tape.
1: Akkor várunk, míg megfordítják a kazettát.
3: Come to page 45.
1: Akkor lapozzunk a 45. oldalra a jegyzetben.
3: I'm just touching on things, you can read these notes, they're pretty comprehensive.
1: Majd elolvashatjátok a jegyzetet, ezek nagyon részletesek, csak érintek néhány dolgot.
3: That the 70 have.
1: Szeretném megvizsgálni a 70 kiküldött tanítványnak 3 tulajdonságát.
3: I said to the Lord, I said, Lord, is there some prophetic message in the 70 or the 72, depending on which manuscript you read?
1: Megkérdeztem az Urat, hogy van-e valami proféta jelentősége annak, hogy pont 70 tanítványról volt szó, vagy 72-ről, attól függ, milyen kéziratot olvastunk.
3: I was looking for some deep allegorical meaning to all this. What's God saying in the 70?
1: Valami mély jelképes jelentést kerestem ebben, hogy mit akart Isten mondani ezzel a számmal.
3: You know, sometimes God isn't as half as prophetic as we sometimes think he is.
1: Néha Isten félig sem olyan profétikus, mint amilyennek képzeljük.
3: He likes to speak in truth, not in riddles.
1: Ő szeret igazságokat mondani, és nem rejtvényeket.
3: You know what he said to me?
1: Tudjátok, mit mondott nekem Isten?
3: He said 70 was all I could find.
1: Azt mondta, hogy csak 70-et találtam.
3: Now, 20,000 would come to a free men's breakfast. It's still the same today.
1: 20,000-en eljöttek, amikor a férfiaknak Jézus felajánlott egy ingyen reggelit, ez még ma is
3: one
1: így van.
3: One person comes to be trained for prayer. That's a similar statistics in America, anyway.
1: De az imára való kiképzésre csak egy ember jelentkezik. Amerikában hasonlóak a statisztikák ehhez.
3: There were 500 at one time that called themselves his disciples, and they probably truly meant it.
1: Egyszer 500-an nevezték magukat Jézus tanítványainak, és valószínűleg komolyan is gondolták ezt.
3: But there were 70 that fulfilled the conditions.
1: De csak 70-en töltötték be a feltételeket.
3: And I believe anybody who wants to be in that 70 club can be if they will fulfill the condition.
1: És hiszem, hogy bárki, aki tagja akar lenni a 70-ek klubjának, tagja lehet, hogyha a feltételeket betölti.
3: And there are 3 qualities. I put down 2, but I've changed my mind since I wrote the notes.
1: És 3 tulajdonság, 3 feltétel van. 2-t írtam le, de mióta megírtam a jegyzetet, kitaláltam még egyet. Tehát a 70-esek klubjában a tagsághoz a következő 3 feltételt kell betölteni. Ezek az emberek teljesen belefeledkeztek az Isten csodáló imádásban.
3: That's number 1.
1: Ez az első pont.
3: Number 2.
1: Második.
3: They were committed to total obedience.
1: Elkötelezték magukat a maradéktalan engedelmességre.
3: And here's number 3, which is not in your notes, but you can write it in now.
1: A harmadik pedig, ami nincs benne a jegyzetben, de most beleírhatjátok.
3: They were committed to relentless warfare.
1: Elkötelezték magukat a könyörtelen harcra.
3: So there's the 3 things.
1: Tehát ez a 3 tulajdonság.
3: Abandoned to adoring worship.
1: Belefeledkezni az Istent csodáló imádásban.
3: Committed to total obedience.
1: Elkötelezettnek lenni a teljes engedelmességre.
3: And committed to relentless warfare.
1: És az engesztelhetetlen harcra.
3: Now this word appoint.
1: Ez a szó, hogy kijelölni valakit, elküldeni.
3: It has the idea of locating something geographically.
1: Ebben az rejlik benne, hogy valakit földrajzilag elhelyezni valahova.
3: And it has the idea of locating relationally.
1: Illetve elhelyezni valakit egy kapcsolatban.
3: Here's my chair.
1: Tehát itt a székem.
3: And I place the chair.
1: Elhelyezem ezt a széket ide.
3: Or if you like, I appoint the chair.
1: Vagy hogyha így akarjátok mondani, kijelölöm itt ide ezt a széket.
3: I place it.
1: És elhelyezem
3: next to the other chair.
1: A másik szék mellé.
3: So it's located in a particular location.
1: Tehát egy adott helyre helyezem el.
3: No, it's okay. But it's also locked. It's also locked.
1: De ugyanakkor összekapcsolom.
3: In terms of relationship, do you get the idea of this word?
1: Egy kapcsolatba is. Tehát értitek, mit jelent ez a szó?
3: Part of the 70 club.
1: Tehát hogyha valaki a 70-esek klubjába akar tartozni.
3: You've got to be willing to be located.
1: Hajlandónak kell lenni arra, hogy Isten elhelyezze valahova.
3: And you've got to be willing to be relationally joined.
1: És hajlandónak kell lennie arra, hogy kapcsolatokba legyen belekötve.
3: And you can't move until God says you can.
1: És onnan nem mozdulhat addig, amíg Isten ezt nem engedi meg.
3: It speaks several times in scripture of being bound together in the bond of peace.
1: Az ige többször beszél arról, hogy össze vagyunk kötve egymással a békesség kötelében.
3: And the word that's used is the Greek word sundesmos.
1: És a sundesmos. Sundesmos az a görög szó, amit itt használ a Biblia.
3: This comes from the days of the slave gang.
1: A rabszolgaság és a gladiátor harcok idejéből származik ez a szó, amikor két rabszolga elment, hogy egy igába kötve dolgozzon együtt.
3: They were chained together.
1: Összeláncolták őket egymással.
3: By a sundesmos.
1: Egy ilyen sundesmosszal.
3: And I may not like the person working next to me.
1: És lehet, hogy neked nem tetszik az ember, aki mellettem dolgozik. Hát miért nem szeretem ezt a nőt, miért tettétek mellém? De hogyha össze vagyunk kötözve, akkor nem dönthetek, hogy vele akarok lenni, vagy nem.
3: Now that's how the Bible talks about our relationships.
1: A Biblia így beszél a kapcsolatainkról is.
3: If God's put you there,
1: hogyha Isten elhelyezett bele,
3: chained,
1: és bele vagy láncolva ebben,
3: by the bond of peace,
1: a békesség kötelével,
3: you can't go anywhere till the slave master releases you.
1: Hello. Akkor nem mehetsz sehova, amíg a rabszolgatartót el nem enged onnan.
3: Now, can God place you? That's the first question.
1: Az az első kérdés, hogy Istennek megengeded, hogy elhelyezzen téged.
3: Or are you jumping around to find some other way to promote your own ministry?
1: Vagy mindig ide-oda ugrálsz, hogy keresed azokat a módokat, ahogy a saját szolgálatodat
3: előléptetheted.
1: Vagy az Úr helyez el oda, ahol vagy, és nem mozdulsz addig onnan, amíg az Úr el nem küld máshova.
3: And the second thing is that you accept the relationship connections that God's given you, and you cannot break those either, except it's clearly and declared to be the will of God for you.
1: A másik dolog, hogy elfogadod azokat a kapcsolati kötelékeket, amik közé Isten elhelyez téged, és nem mozdulsz ki azokból addig, amíg Isten ezt teljesen konkrétan határozottan meg nem mondja, hogy tedd meg.
3: Everybody.
1: Jézus nagyon vigyázott arra, hogy mindenkit megbotránkoztasson.
3: Because he wanted to see what they would do if they were offended.
1: Mert kíváncsi volt, hogy mit csinálnak az emberek, amikor megbotránkoznak.
3: And many of them left him when he preached that terrible message on eating his flesh and drinking his blood.
1: És sokan elhagyták őt, amikor azt a szörnyű üzenetet elmondta arról, hogy enni kell az ő testét és inni kell a vérét.
3: Peter was deeply offended.
1: Péter is mélységesen megbotránkozott.
3: And he felt like leaving.
1: És kedve volt elmenni.
3: But there was a chain holding him.
1: De tartotta őt egy lánc.
3: Jesus could feel the pull on the chain.
1: Jézus érezte, hogy húzzák rajta a láncot.
3: He said, "Do you want to go away?"
1: Megkérdezte, te is el akarsz menni?
3: I would if I could.
1: Azt mondta Péter, hát mennék, ha tudnék.
3: But I can't.
1: De nem mehetek.
3: For I know that you are the Christ.
1: Mert tudom, hogy te vagy a Krisztus.
3: And that you have the words of eternal life.
1: És nálad vannak az örök élet beszédei.
3: And there's no place else for me to go.
1: És semmi más hely nincs, ahova mehetnék.
3: Once he passed that offense test.
1: Miután Péter átment ezen a megbotránkozási próbán.
3: Jesus could then appoint him. Hello, can you hear me?
1: Jézus kijelölhette őt. Halljátok, amit
3: Jesus
1: mondok?
3: Jesus would not have anybody in his leadership team that had not already passed the offense test.
1: Jézus nem akarta, hogy bárki is benne legyen a vezetőinek a csapatába, aki még nem ment át a megbotránkozási próbán.
3: Look, I want to tell you guys, you're not always going to like me. You think I'm the greatest man of God now, but you wait. I'm going to show you there's a side of me that you won't like.
1: Elmondom nektek emberek, hogy nem fogtok engem mindig kedvelni. Jelenleg azt gondoljátok, hogy én vagyok Istennek a legnagyszerűbb szolgája, de fogok nektek mutatni olyan oldalakat magamról, amit nem fogtok szeretni.
3: Revelation comes of who I am.
1: De amikor majd megjön a számotokra az a kinyilatkoztatás, hogy mi a legrosszabb bennem,
3: are you going to stick with me?
1: Akkor is velem fogtok maradni?
3: Because you're not held by your liking me, you're held by the appointing of God.
1: Meg fogtok maradni, hogyha nem azt tart titeket mellettem, hogy szerettek engem, hanem az, hogy Isten jelölt ki titeket mellém.
3: If we start to form leadership teams like that, then we will have the unbreakable power to advance the kingdom.
1: Hogyha ilyen vezetői csapatokat hozunk létre, akkor rendelkezünk azzal a megtörhetetlen erővel, ami Isten királyságát előre tudja mozdítani.
3: And the people that accepted these conditions,
1: és azok az emberek, akik elfogadták ezeket a feltételeket,
3: he appointed them.
1: Azokat kijelölte Jézus.
3: And he said, now you too, you go there and stay there. I'm coming myself, but you are to there to advance the kingdom in preparation for my coming.
1: Azt mondta nekik, hogy ti ketten menjetek el erre és erre a helyre, maradjatok ott, én is fogok jönni, de ti legyetek ott, és mozdítsátok elő Isten királyságának a dolgát. Az apostolok mindenfelé mozogtak, de az apostoli kiküldöttek nem.
3: They weren't less important, it was just a different calling upon their lives.
1: Ők nem voltak kevésbé fontosak, csak másféle elhívás volt az életükön.
3: And many leaders of churches are so busy running around answering invitations that their own church is falling apart through neglect.
1: És sok gyülekezetvezető annyira lefoglal az, hogy mindenféle meghívásnak elgettéve ide-oda utazgat, hogy a saját gyülekezetük haldoklik az elhanyagoltság miatt.
3: We're so glad to have Alan Vincent with us.
1: Nagyon örülünk, hogy velünk van Alan Vincent.
3: This mighty apostle.
1: Ez a hatalmas apostol.
3: He's preached in 37 different nations.
1: Már 37 különböző országban prédikált.
3: But supposing I preached in 35 of them in disobedience.
1: De tegyük fel, hogy 35 nemzetben ezek közül engedetlenségből prédikáltam.
3: What does that make me?
1: Ez mivé tesz engem?
3: Just a disobedient apostolic rebel.
1: Egy engedetlen lázadó apostollá.
3: Amen.
1: Így van.
3: But sister and brother Schmuck, who stayed there in that place and battled through to see a victory of God, I tell you, they are more precious in His sight.
1: De Schmuck testvér és testvérnő, akik itt maradtak, és végig harcolták a nagy harcot, amíg Isten győzelme át nem tudott itt törni, ő nekik nagyobb a jutalmuk, mert engedelmesebbek voltak, lehet, hogy ezzel profétálok fölöttük. Tehát fontos, hogy az értékrendetek az ige fényében legyen átrendezve.
3: And these houses of peace are as important as the tabernacle of David.
1: Ezek a békességházai ugyanolyan fontosak, mint a Dávid sátorai.
3: Each play their part.
1: Mindegyiknek megvan a szerepe.
3: They're intrinsically connected.
1: Szervesen összekapcsolódnak egymással.
3: And one fuels the other and enables the other one to complete its work.
1: És az egyik energiát ad a másiknak, és képesíteti azt arra, hogy a saját feladatát betöltse.
3: Now let's go to the third thing, the bush churches.
1: Most nézzük a harmadik dolgot, a bokor gyülekezeteket.
3: My wife and I, we lived in India for years.
1: A feleségemmel Indiában éltünk éveken keresztül.
3: And we are ardent tea drinkers.
1: És szenvedélyes teaivók voltunk.
3: And I've seen tea growing in the Nilgiri Hills and in Assam in India.
1: És láttuk, hogy Assamban és a Nilgiri hegyeken hogyan nő a tea.
3: And also in Kenya that the tea grows.
1: Kenyában is láttuk, hogy hogyan nő a tea.
3: You may never have seen tea growing.
1: Lehet, hogy ti még soha nem láttatok teabokrot.
3: It grows on bushes about 1 to 1.5 meters tall.
1: A tea levél az ilyen 1-1.5 méteres bokrokon nő.
3: And its leaves are like photinia. Do you have photinia?
1: És olyannak a levelei, mint a fertinia nevű növény.
3: Anyway, if you're American, you should know what I'm talking
1: about. Az amerikaiak tudják, hogy mi ez a növény.
3: It's a bush about this size.
1: Ez egy körülbelül ekkora bokor.
3: Now, tea bushes do not like the direct sunlight. They grow much better in the shade.
1: A teabokrok nem szeretik a közvetlen napsugárzást, jobban szeretik az árnyékot.
3: So in a tea garden, in between the bushes, trees are planted.
1: Tehát egy teaültetvényen a bokrok közé elültetnek fákat.
3: And these tea trees grow to for their branches to touch one another.
1: És ezek a fák úgy megnőnek, hogy az ágaik összeérjenek a bokrok fölött.
3: And they give shade and covering to the twitcherama. They give shade and covering for the tea bushes.
1: És a teabokrok számára fedezéket és árnyékot biztosítanak ezek a faágak.
3: Great trees are the regional churches which God is raising up.
1: Ezek a fák azok a térségeket uralló és ellátó gyülekezetek, amiket Isten támaszt.
3: Should have an atomic power station.
1: És hiszem, hogy minden ilyen gyülekezetben kell, hogy legyen egy atomerőmű.
3: As an essential part of that regional center.
1: Ami a térségi központnak egy szerves része.
3: Now in the Bible we find certain churches were regional centers.
1: A Bibliában találunk több olyan gyülekezetet, ami térségi központ volt.
3: Jerusalem.
1: Jeruzsálem, Antiochia.
3: Thessalonica.
1: Thessalonica.
3: Ephesus. They were a
1: Ephesus.
3: They were a different kind of church because they provided the power and shade and covering for a whole region.
1: Ezek másféle gyülekezetek voltak, mert ezek erőt és fedezéket jelentettek egy egész térségnek.
3: But under the regional center,
1: de a térségi központ alatt
3: many local churches grow in the shade and protection of that great tree that spread out its branches over them.
1: Sok helyi gyülekezet növekszik ennek a nagy fának az árnyékában és fedezékében, amely az ágait fölé védőleg kiterjeszti.
3: Now does that make sense to you?
1: Értitek, hogy ez mit jelent?
3: God does not like mega churches that come and gobble up all the small churches.
1: Isten nem szereti azokat a mega gyülekezeteket, amelyek odajönnek egy helyre és az összes többi kis gyülekezetet bekebelezik.
3: He likes these regional churches to be large and powerful, but their passion is to see every church flourish and grow under their protection.
1: Isten azt szereti, hogyha vannak valóban ilyen hatalmas gyülekezetek, amelyek erősek, de akiknek a szívében az a legfontosabb, hogy a körülöttük levő kis gyülekezeteknek védelmet és fedezéket biztosítsanak, hogy azok is éljenek és virruljanak.
3: A Walmart mentality.
1: Van sok ilyen gyülekezet Amerikában, akinek ilyen mentalitása van.
3: They're here to put everybody else out of business.
1: Hogy azért vannak ott, mint a gazok, hogy mindenki más kiszorítsanak az
3: üzletbe.
1: És teljesen mindegy nekik, hogy érik el ezt a célt.
3: Like
1: de az egyház nem ilyen.
3: The regional churches
1: a térségi gyülekezetek
3: are raised up by God,
1: ezeket Isten támasztja
3: to be the powerhouse,
1: azért, hogy erőmű legyenek
3: and to give shade and protection,
1: és védelmet és árnyékot biztosítsanak.
3: So every church flourishes and grows under their protection.
1: Hogy a védelmük alatt minden más gyülekezet növekedjen és virágozzon.
3: And I believe God wants the David's tabernacle in every one of these powerhouses.
1: És hiszem, hogy Isten minden egyes ilyen erőműben akar egy Dávid sátorát látni.
3: And I think we know already where some of these are to be raised up in Europe.
1: És hiszem, hogy már tudjuk, hogy némelyikük ezek közül hol fog felállni Európában.
3: Now what happens is when this whole multitude of houses of peace begin to get going.
1: Az történik, hogy amikor ez a rengeteg békességháza igazán beindul a működésben.
3: This happened in Bombay many, many, many times.
1: Nagyon-nagyon sokszor megtörtént ez Bombayban.
3: It's happened in Seoul thousands of times.
1: Több ezerszer megtörtént Szeulban.
3: This house group begins to grow and grow because of the people being evangelized by the power of that house of peace.
1: Ezek a házi csoportok csak nőnek és nőnek, mert az oda járó embereket evangelizálja az az erő, ami Istentől ott megnyilvánul.
3: And the two people that started it,
1: és az a két ember, aki ezt beindította,
3: become 12 people that meet regularly.
1: Két emberré válik, akik rendszeresen találkoznak. Aztán lesz még 100 ember, aki nemrég tért meg köztük.
3: And if you get 100 people saved, they're going to bring their problems with them.
1: És hogyha 100 ember megtérését elérjük, azok akkor ezek magukkal hozzák a problémáikat.
3: While you're processing them, they are not glowing with the pure light of the tabernacle. Hello.
1: És miközben segítesz neki kialakulni, ezek az emberek nem világítanak a sátornak azzal a tiszta fehér fényével.
3: Now the light gets bigger because there's more people.
1: A fény nagyobb lesz, mert több az ember.
3: But it loses its white purity because of the problems and needs they bring with them.
1: De elveszti a fehér tisztaságát azok miatt, a problémák miatt, nehézségek miatt, amiket ezek az emberek magukkal hoznak. Isten ez nem aggasztja.
3: He doesn't mind mess in his house so long as people are getting transformed.
1: Isten nem zavarja, hogyha a házában zűrzavar van, egész addig, amíg az emberek átalakulnak ott.
3: Amen?
1: Így van.
3: So you accept the fact that you've got people. Oh, I better not use the terms.
1: Tehát el kell fogadnod, hogy
3: they mess up and make a mess and they spoil the purity of our revelation of Jesus.
1: Hogyek az újonnan jöttek, ezek tönkreteszik ezt a tiszta fehérséget, és hozzák a zűrzavarukat, de Jézus
3: an ever increasing imperfect periphery.
1: helyrehozza őket. Mindig kell, hogy legyen egy tiszta fehéren izzó magja ennek a gyülekezetnek, de mindig lesz egy zűrzavarosabb külső réteg körülöttük, külső kör, ami növekszik. Amikor én elkezdtem gyülekezeteket alapítani, azt mondtam, én egy tiszta gyülekezetet akarok. 100%-ig tisztát, 100%-ig elkötelezettet. Hogyha hívlak titeket imádkozni, mindenki legyen ott. Hogyha evangelizálni hívlak titeket, mindenki legyen ott.
3: If you're not prepared for this, I don't want you in my church.
1: Hogyha nem vagy erre hajlandó, akkor nem akarom, hogy az én gyülekezetembe járjál.
3: We took some of the rebels, we shot them and hung their bodies at the door of the church.
1: Néhány lázadót lelőttünk és kiakasztottuk a testüket a gyülekezet ajtajára.
3: And this was a warning to everybody else. Don't you behave like them.
1: Ez figyelmeztetés volt mindenki másnak, hogy nehogy így merjen viselkedni.
3: But it didn't make any difference.
1: De ettől nem változott semmi.
3: Then I realized that God was not the schoolmaster that I was behaving.
1: Aztán Isten, rájöttem, hogy Isten nem az az iskolaigazgató, aki én próbáltam lenni.
3: His passion is to bring people to purity.
1: Istennek az van a szívében, hogy az embereket eljuttassa a tisztaságra.
3: But he's prepared to live with the mess while they're being processed.
1: De hajlandó az űrzavarral együtt élni addig, amíg az emberek ki nem alakulnak igazán.
3: So you need the pure core to keep the power flowing.
1: Tehát szükség van a tiszta magra ahhoz, hogy az erő folyamatosan áradjon.
3: But the light's gonna change.
1: De megváltozik a fénynek a színe.
3: Because you are gathering in lost and needy people, and they are in the process of being transformed.
1: Mert elveszett és szükségbe levő embereket gyűjtesz magad köré, és ezek az átalakulás folyamatában now, vannak.
3: Over the city of Bombay.
1: Bombay városában.
3: In the recent evaluation that I did.
1: A legutóbbi értékelésem szerint
3: there are more than 10,000 house groups across the city.
1: Jelenleg több mint 10,000 házi csoport van a városban.
3: And there are more than 3,000 congregations of more than 100 people.
1: És több mint 3,000 olyan gyülekezet, ahol több mint 100 ember van.
3: There's every kind of problem you can imagine.
1: Mindenféle elképzelhető problémával küzdködnek.
3: And there's the most glorious, glowing, shining saints that you've ever seen on the face of the whole
1: earth. És mégis a legdicsőségesebb, legragyogóbb, világítóbb szentek, akiket valaha láthattál a föld színén.
3: Glorious, wonderful, shining saints. Use your own vocabulary.
1: Dicsőséges, csodálatos, ragyogó szentek. Használd csak az én szavaimat nyugodtan.
3: But because there is that powerhouse minority.
1: De mivel ott van az a kisebbség, aki az erőművet képviseli.
3: And because there are always enough people to be establishing new houses of peace.
1: És mivel mindig van elég ember ahhoz, hogy új békesség házait hozzon létre.
3: The reaping of the harvest has never ceased.
1: Soha nem marad abba az aratás.
3: You see, to these houses of
1: peace,
3: because you are gathering in lost and needy people, and they are in the process of being transformed.
1: Mert elveszett és szükségbe levő embereket gyűjtesz magad köré, és ezek az átalakulás folyamatában vannak.
3: Over the city of Bombay.
1: Bombay városában.
3: In the recent evaluation that I did.
1: A legutóbbi értékelésem szerint.
3: There are more than 10,000 house groups across the city.
1: Jelenleg több mint 10,000 házi csoport van a városban.
3: And there are more than 3,000 congregations of more than 100 people.
1: És több mint 3,000 olyan gyülekezet, ahol több mint 100 ember van.
3: There's every kind of problem you can imagine.
1: Mindenféle elképzelhető problémával küzdködnek.
3: And there's the most glorious, glowing, shining saints that you've ever seen on the face of the whole
1: earth. És mégis a legdicsőségesebb, legragyogóbb, világítóbb szentek, akiket valaha láthattál a föld színén.
3: Glorious, wonderful, shining saints. Use your own vocabulary.
1: Dicsőséges, csodálatos, ragyogó szentek. Használd csak az én szavaimat nyugodtan.
3: But because there is that powerhouse minority.
1: De mivel ott van az a kisebbség, aki az erőművet képviseli.
3: And because there are always enough people to be establishing new houses of peace.
1: És mivel mindig van elég ember ahhoz, hogy új békesség házait hozzon létre.
3: The reaping of the harvest has never ceased.
1: Soha nem marad abba az aratás.
3: You see, to the

0: Hol több mint ezer, vagy több mint száz ember van.
1: There's every kind of problem you can imagine.
0: Mindenféle elképzelhető problémával küzdködnek.
1: And there's the most glorious, glowing, shining saints that you've ever seen on the face of the whole
0: earth. És mégis a legdicsőségesebb, legragyogóbb, világítóbb szentek, akiket valaha láthattál a földszínén.
1: Glorious, wonderful, shining saints. Use your own vocabulary.
0: Dicsőséges, csodálatos, ragyogó szentek. Használd csak az én szavaimat nyugodtan.
1: But because there is that powerhouse minority.
0: De mivel ott van az a kisebbség, aki az erőművet képviseli.
1: And because there are always enough people to be establishing new houses of peace.
0: És mivel mindig van elég ember ahhoz, hogy új békesség házait hozzon létre.
1: The reaping of the harvest has never ceased.
0: Soha nem marad abba az aratás.
1: You see, to these houses of peace, Jesus said.
0: Tudjátok, Jézus azt mondta ezeknek a békesség házainak.
1: The harvest is truly plenteous.
0: Hogy az aratnivaló sok, valóban.
1: He did not say it to ordinary church members who are nowhere with God.
0: Ez nem közönséges gyülekezeti tagoknak mondta, akik sehol nem tartanak Istennel.
1: You have to carefully read where Jesus speaks and to whom he is speaking.
0: Gondosabb meg kell fontolni, hogy amikor Jézus valamit mond, azt kinek mondja.
1: So the 70 came back with great joy.
0: Tehát nagy örömmel jött vissza a 70.
1: They said even the demons are subject to us through your name.
0: Azt mondták, a te nevedben még a démonok is engednek nekünk.
1: And it's the only time that Jesus got excited and rejoiced and even danced with joy when he sees it. I saw Satan fall like a, from heaven.
0: Ez az egyetlen eset, amikor a Biblia feljegyzi, hogy Jézus ujjongott és örvendezett annyira, hogy még táncolt is, és azt mondta, hogy láttam Sátánt lehullani az égből, mint a villámlást. De azt mondta az embereknek, hogy ne azért örüljetek csak, hogy a démonok alá vannak vetve
1: nektek,
0: hanem azért örüljetek, hogy a nevetek fel van a mennyben írva, ezt mondta a tanítványoknak. Én ezt egy bizonyos értelmezésben olvastam éveken keresztül, de Isten a közelmúltban megmutatta nekem, hogy
1: egy más jelent.
0: Ez nem azt jelenti, hogy örüljetek, hogy a nevetek fel van írva az élet könyvébe, vagy a bárányé, hanem hogy örüljetek, hogy a nevetek a mennyekbe fel van írva.
1: Of having a name in the sense of a reputation.
0: És itt az a görög szó szerepel, ami azt jelenti, hogy nevetek van, hírnevetek van. Híres nevetek van.
1: Like a famous musician will have a name, everybody knows the name because of his reputation.
0: Mint egy híres zenész, akinek neve van, mindenki ismeri a nevét, mert olyan híre van.
1: Now that's what the Greek word means.
0: Ezt jelenti ez a görög szó.
1: Jesus says, you've got a reputation in heaven.
0: Jézus azt mondta, hogy híretek van a mennyben.
1: They know your name.
0: Ismerik a neveteket.
1: And they're terrified of you.
0: És megvannak tőletek rémülve.
1: Now
0: a levegő égben. Most üljöngjétek ennek.
1: Now again, in the context of that, to those people, he then says Luke 10:19.
0: Aztán ebben az összefüggésben, amikor ezekhez az emberekhez beszél, akkor mondja Jézus a
1: It's not written
0: a Lukács
1: to all Christians.
0: 10:21-et. Nem minden hívőnek mondja.
1: It's written to the 70.
0: Hanem a 70-nek mondta.
1: Who've got a few notches on their gun. They've seen a few victories.
0: Akinek volt már néhány sérülés a puskáján, mert
1: they have
0: néhány
1: reputation in heaven. The demons are scared of them.
0: Hírük volt a levegőjékben, a démonok féltek ezektől az emberektől.
1: They don't want to dice with them because there's a power of the kingdom that comes through them.
0: Nem akarnak újat hozni velük, mert a királyságnak az ereje jár együtt ezekkel
1: Now,
0: az emberekkel.
1: To them, Jesus said this.
0: Ezeknek az embereknek mondta Jézus azt.
1: Behold, I give you power over all the power of the enemy.
0: Erőt adok nektek az ellenség minden ereje fölött.
1: You can trample on scorpions and serpents.
0: Skorpiókon és kígyókon taposhattok.
1: And nothing shall by any means hurt you.
0: És semmi sem fog nektek ártani semmi módon.
1: Now that's the, if you like, that's the quality of the 70 club.
0: Hogyha akarjátok, akkor ezek azok a feltételek, amikkel az ember a 70-esek
1: klubjához tartozhat. Of all Christians living in any old messy way and fooling around with sin. It does not apply to them.
0: Ez nem minden keresztényre vonatkozik, aki a régi vallásos módon él és a bűnnel össze-vissza játszadozik és nagy zűrökben van az élete. Nem azokra vonatkozik.
1: So you can't jump into verse 19 unless you've qualified in verses 1 through 17.
0: Tehát, hogyha az első 17 versben lefektetett alapelveknek nem felelsz meg, akkor nem ugorhatsz oda rögtön a 19. vershez.
1: Amen. What I'm saying?
0: Halljátok, amit mondok.
1: So if you pay the price,
0: tehát hogyha megfizetitek az árát,
1: Jesus will take you the route,
0: akkor Jézus besoroz titeket.
1: and you'll get some notches on your gun.
0: És a ti puskátokon is lesz néhány győzelmi rovátka.
1: You will have a name in heaven. The demons will know you.
0: És nevetek lesz a levegőjékben, a démonok ismerni fognak titeket.
1: And they won't want to come near you. They won't want to deal with you.
0: És nem akarnak a közeletekbe menni és foglalkozni veletek.
1: But you can trample on them.
0: De ti rátok taposhattok, rájuk taposhattok.
1: And you have all power and you have all

0: authority over them.
1: És tiétek minden erő és hatalom fölöttük.
0: And they cannot hurt you any more than they could hurt Jesus.
1: És nem tudnak jobban ártani neked, mint ahogy Jézusnak tudtak.
0: And that includes Satan himself or any other rank of demon.
1: Ebbe beletartozik maga a sátán, vagy bármilyen rendű és rangú démon.
0: Amen. He didn't say the little demons, he said all demons.
1: Jézus nem azt mondta, hogy a kis démonok, hanem hogy bármely démon.
0: Amen. So if we will extend this to this,
1: tehát, hogyha kiterjesztjük ezt idáig,
0: then our regions are going to be flooded with light. It won't just stay in the powerhouse, it'll go all over our society.
1: Akkor a térségeinket elárasztja majd a fény. Ez nem marad benne az erőművekben, hanem a társadalomba, mint annak egészére elárad.
0: The tabernacle will flow into hundreds of homes.
1: Isten sátrának az ereje beárad több ezer otthonba.
0: And those homes will become burning centers of tabernacle power.
1: És ezek az otthonok a sátor erejének az égő központjai lesznek.
0: And as they move in the power of God and do the works of the kingdom.
1: És ezek az emberek Isten erejében fognak mozogni és Isten királyságának a dolgait fogják végezni.
0: You won't need a church planting strategy. They'll be springing up all over the place.
1: Akkor nem lesz szükség gyülekezet alapítási stratégiára, mert a gyülekezetek nőni fognak, mint a gomba a földből.
0: And that's where we're heading.
1: Na, erre felé tartunk.
0: If we will fulfill the condition.
1: Hogyha betöltjük a feltételeket.
0: Well, let's stand. We're just about at the end of this morning's session.
1: Akkor álljunk föl, a ma délelőttnek már majdnem a végén vagyunk. Kérjük Istent, hogy valósítsa ezt meg.
0: We don't just want the words.
1: Mondjuk azt, hogy nem csak a szavakat akarjuk.
0: We want to be like David.
1: Olyanok akarunk lenni, mint Dávid.
0: He didn't just stay in the tabernacle praising you.
1: Aki nem csak ott maradt a sátorban, hogy dicsérjem téged, Uram.
0: The leaders didn't just stay there with him.
1: A vezetői nem csak úgy ott maradtak vele.
0: It was a powerful, important part of their life to spend time in the tabernacle.
1: Az életüknek egy fontos erőteljes része volt, hogy időt töltsenek a sátorban.
0: And in the tabernacle, rule and authority was taken over in the heavens.
1: És a sátorban átvették a levegőjékben az uralmat és a hatalmat a dolgok fölött.
0: But the time came.
1: De eljött az idő.
0: For the ground troops to go out and physically take the cities.
1: Amikor a gyalogságra ki kellett menni és fizikailag el kellett foglalni a városokat.
0: And to bring a physical manifestation of the kingdom.
1: És fizikailag meg kellett nyilvánítaniuk a királyságot.
0: Which touched every strata of our society.
1: Ami érintette a társadalomnak minden részét.
0: Now, the vision which you gave France, Lord.
1: Uram, azt a látást, amit Francnak adtál.
0: We're going to work together with you.
1: Együtt fogunk működni veled, Uram,
0: to see it literally fulfilled.
1: Abban, hogy lássuk ennek a szó szerinti megvalósulását.
0: With the raising up of these mighty powerhouses.
1: Ezeknek a hatalmas erőműveknek a felállításával.
0: The establishing of hundreds of houses of peace.
1: Hogy több száz és több ezer békességháza létre jöjjön.
0: And hundreds of new bush churches springing up all over the place.
1: És több száz bokor gyülekezet támadjon mindenütt.
0: Living under the power and the protection.
1: Akik az erő és a védelem alatt élnek.
0: Of these great regional centers that you're raising up.
1: Akik ezeknek a nagy térségi központoknak a védelme alatt élnek, amiket majd felállítasz.
0: You've given us the understanding.
1: Uram, megadtad nekünk a látást és annak az értelmezését.
0: And we're going to work together with you.
1: És együtt fogunk működni veled.
0: To see it gloriously fulfilled.
1: Hogy lássuk, hogy ez dicsőségesen megvalósul.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: God bless you.
1: Isten áldjon meg titeket.
2: And in the Lord, I claim what the Lord has spoken to me during the vision.
1: És most kijelentem és igénylem azt, amit az Úr nekem mutatott a látás alatt.
2: And I want you to grab it.
1: És akarom, hogy ti is megragadjátok ezt.
2: He said, a house of peace in every village.
1: Azt mondta nekem az Úr, hogy egy békességháza minden faluban.
2: In every village.
1: Minden faluban.
2: Amen.
1: Amen.
2: Now, the message that Alan was constantly referring to is named Club 70.
1: Az az üzenet, amire állandóan utalt Ellen, annak az a címe, hogy a 70-esek klubja.
2: It was preached in Exousia Church in Graz.
1: Ezt itt Grazban, az Exousia gyülekezetben mondta el Ellen.
2: And it's available in printed format. It's named Club 70.
1: És nyomtatva is meg lehet kapni. 70-esek klubja az a címe.
2: It's available in German, English and Croatian.
1: Németül, angolul és horvátul.
2: If there are no more copies there, just place your order. We will see that until the end of the School of the Word, you will have it.
1: Hogyha már nincs ott több példány, akkor rendeljétek meg, és akkor az ige iskolának a végéig majd még nyomtatunk és megkaphatjátok.
2: Club 70.
1: Tehát 70-esek klubja.
2: That contains the vision and the explanation in more detail than Alan brought it now.
1: Ez részletesebben tartalmazza a látás és annak magyarázatát, mint ahogy Alan ezt most el tudta mondani.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen. So let God the Holy Spirit grab hold. Let God the Holy Spirit stir up within you, grabbing hold of the vision.
1: Tehát a Szentlélek Isten gerjesszen fel titeket és elevenítse meg bennetek ezt a látást.
2: Because it's you who determine will you be in the Club 70 or not.
1: Mert ti döntitek el azt, hogy benne lesztek a 70-esek klubjába vagy nem.
2: Amen.
3: So Amen. Elhangzott Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának 8. része.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli Fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Az előző héten megígértük a kedves hallgatóknak, hogy folytatjuk a tanulás-tanítás témában, és ott hagytuk abba, hogy lehet, hogy nagyon sok fiatal vagy gyermek azért nem leli örömét a tanulásban, mert nem tanulta meg, hogy mi az a tanulási stílus, ami az ő stílusa, és abban élveznie a tanulást. Na most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz erre, milyen vannak különböző tanulási stílusok? Hogy tudom megtalálni a saját stílusomat, vagy segíteni a gyermekemet, hogy a saját stílusát megtalálja?
2: Talán a rádió hallgatók közül vannak olyanok, akik már hallottak a szeretett nyelvekről, és akkor beszéltünk, hogy ahogy ez is a szeretet kifejezése, csak különböző nyelvjárást beszélünk. A tanulásban, tanításban is vannak ilyen stílusok, ami egyik diáknak jobban megy, vagy jobban preferált, vagy azt is mondhatnám, hogy a saját adottságaihoz jobban alkalmazkodik, vagy illeszkedik. És tanárként is érdekes helyzet, hogy hajlamosak vagyunk egy stílusban tanítani, amiben mi tanulunk, de nem biztos, hogy a diákok is ugyanúgy tanulnak. Van egy kedves professzor, akivel volt lehetőségem élőben is találkozni, Herovan Brummelen, Kanadából való professzor, és ő írt az Istennel az osztályteremben című könyvet, és ő hozza be ezt a képet, hogy ha mi csak egyféleképpen tanítunk, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmad része unatkozik. Uh-huh. Hogyha mondjuk egy tanár csak ír a táblára, akkor lehet, hogy az osztálynak a kétharmada unatkozik az egész előadás alatt. Azt szokták mondani, hogy amit hallok, annak körülbelül egy előadásból a hallott dolgoknak az 5%-ára emlékezem.
1: De akkor ezt úgy érted, hogy a tanárnak, a tanítónak kell többféle stílust produkálni a 45 perc alatt?
2: Igen, erre is ki fogok térni, illetve a diáknak is több stílusban meg kell tanulnia, de erre mindjárt kitérek. Tehát, hogy 5%-ára emlékezünk annak, amit hallunk csak. Ha látom is, tehát vizualitás is kapcsolódik hozzá, akkor olyan 10%-ra fölmegy. Hogyha valami aktivitást is kivált belőlem, akkor lehet, hogy 40-50%-ra is. De a legdurvább az, hogy arra emlékszem legjobban, amit úgy hívnak, hogy tanítva tanulás, amit másoknak megtanítok, abból, amit én megtanultam, ott 95%-os a hatékonyság. És a társas tanulás, amit említettem, hogy Benda József, aki az örömmel tanulni, és a humanisztikus kooperatív technikákat először kezdte bevezetni, és a kooperatív tanítási módszert annak egy ilyen magyarországi professzor atya, az oktatás területén nagyon sokat tett ezért a dolog, ilyen több mint

0: 50 éves a módszertana, és most kezdjük újra felismerni pedagógusok, hogy nem ugyanaz a gyerekanyag, és nem ugyanúgy működik minden, mint ahogy eddig, és nem minden helyzetben elég az, hogy előveszem a tavalyi óravázlatot, és újra leadom. Finanszában volt egy érdekes kérdés, hogy az egyik pedagógus mondta azt, hogy a legfontosabb tantárgy az a finn nyelvnek a tanítása, a másik mondta, hogy a történelemnek a tanítása a legfontosabb tantárgy, a harmadik mondta, hogy a matematika. És az igazgató odaállt mind a háromhoz, és azt mondta, hogy kedves kolléga, téved. Ebben az iskolában nem a finn nyelvnek a tanítása a legfontosabb. Nem is a matematikáé, és nem is a történelemé. A pedagógusok így hátrahőköltek, és azt kérdezték, hogy akkor micsoda. Ebben a legfontosabb, ebben az iskolában az adott életkorú gyerek tanítása. Nem egy tantárgy tanítása, hanem a gyermek életkori sajátosságának megfelelő tanítása. És ezt egy olyan személy mondta nekem, Jukka Sinem, aki maga a Global Prize díjas pedagógus, ez a pedagógus Oscarnak megfelelő kategória, és volt lehetőségem ilyen személynek a tanóráját hallgatni.
1: Amikor kint jártál Finnországban, és tanulmányozhattad azt esetleg, hogy az ottani, ugye az ottani a finn oktatás ügyet, az oktatáspolitikát évtizedek óta dicsérjük. Rengeteget hallottunk már szerintem a finn oktatáspolitikáról, hogy mennyire gyakorlatias, hogy mennyire figyel az esélyegyenlőségre. Mi az, amit kiemelnél?
0: Ha egy szóba kéne meghatároznom a finn oktatás lényegét, akkor én azt a szót használnám, hogy életre valóságra való nevelés.
1: Hát ez az életre nevelés, amit szoktunk
0: mondani. Igen, és hogy nem az érdekli, hogy múltban mi volt, hogyan csináltuk, hanem a legújabb technológiát már hogyan tudják a gyerekek már az iskolában alkalmazni. Tehát például egy egyszerű példát mondok, hogy ott az, hogy van egy 3D-s nyomtató, az nem azt jelenti, hogy a tanár elzárja a 3D-s nyomtatót, és senki nem fér hozzá, csak a tanár, hanem mindenkit megtanítanak, hogyan kell a 3D-s nyomtatót használni, és minden projektben használják a 3D-s nyomtatót. Tehát az egyik a díjakat készíti belőle, hogy serleget nyomtat belőle, a másik az megtervezi, mert ő nagyon jó a tervezésben, a harmadik a grafikában megrajzolja, hogy milyen legyen az a serleg, és összedolgoznak. Ami érdekes volt látni, hogy sokkal inkább az együttműködésre építik az oktatást, nem pedig az egyéni teljesítményre, és a finn társadalomban, tehát a bizalom, mint kultúra, a sokkal erősebb. Egy tanár nem azt mondja, hogy a gyerek úgyis puskázni fog, hanem azt mondja a tanár, hogy vajon mi az a szükséglet, vagy az a hiány, vagy akár az ő oktatási hiányossága, hogy ez a diák arra kényszerül, hogy puskázzon. Mennyivel más ez a szemléletmód. Vagy Jukka Sinem, akit az előbb említettem, egy matek órát láttunk nála, és kihívta az osztályból a 3 vagy 4 tanulót. És azt kérte, hogy választatok magatok közül a feladatra 4 tanulót. És elmondta, hogy a feladat az lesz, hogy olyat választatok, aki ismeri az osztályt, olyat választatok, aki jól tud számolni, olyat választatok, aki sportos, jól tud futni, és olyat választatok, akinek megfelelő a szociális érzékenysége. Tehát kiválasztották a 4 szemét, és azt mondta, hogy itt van 10 euró, aminek a 85%-át lehet felhasználni, plusz-minusz 5%, tehát abba férjen bele a költés. Hozzatok chipset, kekszet, bármit az osztálynak, de 10 percen belül vissza kell érnetek. És ide kell hoznatok a számlát, és ha látom a számlát, és 10 percen belül visszaértetek, és megfelel minden paraméter, és egyétek figyelembe, hogy ki milyen allergiával van az osztályban, tehát hogyha valaki mogyoró allergiás, akkor nem hozhatok mogyoros dolgot. És azt mondta, vissza kell hozni a blokkot, és akkor van teljesítve a feladat. 4 fiatal kiment a közeli közértbe, szaladtak, ahogy csak tudtak, visszaértek, hozták az általuk vett édességeket, és mondta a Jukka, hogy ha nem jót hoztok, akkor ő fogja megenni az egészet, és jót választottak, nem volt allergén senki az osztályban, időre visszaértek, csak elfelejtették elkérni a blokkot. És utána ennyit kérdezett tőlünk, hogy, és mondta, hogy hát akkor most ő kénytelen lesz megenni ezt az édességet, és kérdezte a gyerekeket, hogy mi volt ennek a tanulsága. És erre azt mondták, arra, hogy nem elég az utasítás részleteire odafigyelni, hanem minden pontosan tudni kell. A másik, hogy el kellett volna kérni a blokkot. Tehát, hogy kinek mi a szokása, és a blokkot az általában eldobják a fiatalok, és nem kérték el, és mivel nem volt ott a blokk, ezért nem tudták megvalósítani a feladatot, és ennyit kérdezett Juka, hogy szerintetek mit tanultak ebből a matek órából? És azt mondtuk, hogy rengeteg sokat, még mi is. Hogy megbízott a gyerekekbe, hogy azok meg fogják oldani a feladatot a lehető legjobban, és még hogy az osztály közösségre is odafigyelnek, hogy ne hozzanak olyat, amit mondjuk valaki nem ehet. Ez mindenképpen a finoktatás egyik érdekessége. A kérdésre meg visszatérve, hogy hogyan tanuljuk meg a stílusokat, szerintem ez egy külön adás lesz.
1: Igen, elborongoltunk Finnország felé, de rendkívül tanulságosak voltak ezek a történetek, akkor a tanulási stílusokkal folytatjuk a következő adásunkban. Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Mindazonáltal ugyanakkor egy közösség mindig emberekből, egyénekből áll. Még egy dolgot mondok, de aztán lapozunk a Bibliában.
1: 90 pages of notes.
0: Körülbelül 90 oldalnyi jegyzetem van.
1: And I think that I and the other speakers we could spend probably one session on each page if we were given the opportunity.
0: És gondolom, hogy a többi előadó is egyetért velem abban, hogy minden egyes jegyzet oldalról egy tanítást le tudnánk adni, hogyha lenne időnk rá. De úgy döntöttünk, hogy minden jegyzetet odaadunk nektek írásban.
1: But I will have 5 sessions, Eileen will have 5 sessions.
0: De én 5 tanítást fog tartani, Eileen is 5-öt fog tartani.
1: And France and Natalie will have 2 sessions.
0: És Natalie is és Franz 2-2 tanítást fog tartani.
1: So we're going to have to pick the things which we feel God particularly laying on our hearts.
0: Tehát azokat a dolgokat kell kiválasztanunk a mondandónkból, amikről azt érezzük, hogy Isten különösen a szívünkre helyezte őket. Tehát szeretnélek figyelmeztetni titeket, hogy nem fogok rendszerezetten végigmenni a jegyzeten, hanem itt-ott belekapunk, és nem számítunk arra, hogy mindent ki fogunk fejteni, ami a jegyzet bele van írva.
1: But the notes have been made deliberately comprehensive.
0: De szándékosan csináltuk nagyon terjedelmesre vagy részletesre a jegyzetet, hogy legalább egy évig legyen, mit tanulmányoznotok. De bizonyos dolgokat fogunk kiválasztani a szóbeli tanításra, de a témája a konferenciának, hogy Isten minden itt képviselt nemzetben elő tudja hozni az áldás házait.
1: Because God works through generations.
0: Mert Isten nemzedékeken keresztül dolgozik.
1: He's the God of Abraham, Isaac and Jacob.
0: Ő az Ábrahám, Izsák és Jákob Istene.
1: And we read again and again how he blesses to 1,000 generations.
0: És újra és újra azt olvassuk, hogy ő több ezer nemzedékig megáldja az embereket másrészt.
1: The curse can last for 3 or 4 generations.
0: Az átok is 3-4 nemzedékig tarthat.
1: And so we're going to learn how to break anything. Any curse which is hindering our nation coming to its kingdom destiny.
0: Tehát meg fogjuk tanulni, hogyan kell megtörnünk minden olyan átkot, ami a nemzetenket meg akarja akadályozni abban, hogy a királyságon belüli elhívását betöltse.
1: Some nations they can't get anywhere until these spiritual curses are legally broken.
0: Mert néhány nemzet vagy néhány ember azért nem tud sehova jutni szellemileg, mert addig nem jut sehova szellemileg, amíg meg nem törnek azok az átkok rajta.
1: Every curse is broken and taken away.
0: A Bibliában azt olvassuk, hogy Krisztus keresztjében minden átok elvétetett rólunk.
1: If you come to the cross, it's impossible to remain cursed.
0: Akkor lehetetlen, hogy átkozottak maradjatok.
1: So whatever background you have as a nation or as an individual, the cross deals with it all.
0: Tehát bármilyen háttérből jöttél nemzetként vagy emberként, egyénként, a kereszt elbánt minden ilyen átokkal. De ez csak a negatív oldala történetnek. De szükséges foglalkozni ezzel is.
1: Because God's heart is to pour out blessing on generation after generation.
0: Mert Isten szívében az van, hogy egyik nemzedékre a másik után árasztja ki az áldásait.
1: And what you find, and we're going to see this in greater detail in these next few days.
0: Az elkövetkező néhány napban részleteiben meg fogjátok látni azt.
1: What you find is it takes men a long time to begin to know God in any kind of proper intimate way.
0: Hogy nagyon sokáig tart addig az, hogy egy ember elkezdje igazán rendesen, bensőségesen megismerni az Urat.
1: Abraham 75 years to come into an intimate relationship.
0: Abrahamnak 75 évig tartott, hogy bensőséges kapcsolatba kerüljön Istennel.
1: It took him another 25 years to come to faith for what God planned to do through his life.
0: További 25 évben telt, mire hitre jutott abban, amit Isten az ő életén keresztül tervezett cselekedni.
1: And so he was 100 years old before God could begin to properly use him.
0: Tehát 100 éves volt, mielőtt Isten rendesen elkezdhette őt használni.
1: And if you go through scripture, you'll find again and again, like it takes, Joshua is 80 before he gets into God's purpose for his life.
0: 80 éves volt, mielőtt bekerült volna Istennek az életére vonatkozó céljába.
1: He lives for another 30 years and doesn't complete the purpose because he dies too soon.
0: Józsué további 30 évig él, és a célját nem tudja teljesen megvalósítani, mert idő előtt meghal.
1: And the Bible is full of such examples.
0: Biblia tele van ilyen példákkal.
1: And so is the history of the church.
0: És az egyház történet is.
1: It's very rare. It's, I would say,
0: nagyon
1: it seems to be impossible for God to complete his purposes.

0: In one generation.
1: Hogy Istennek lehetetlen egyetlen nemzedékben a céljait megvalósítani.
0: There've been some wonderful, powerful moves of God, but they died out before they came to completion.
1: Istennek voltak csodálatos erőteljes mozdulásai, de elhaltak mielőtt igazán kivirágozhattak volna.
0: And the root problem was that there was never a proper, or very rarely was there a proper, successful generational transmission.
1: És ennek az alapvető oka az volt, hogy szinte soha nem volt megfelelő generációs átadása az áldásnak egyik nemzedékről a másikra.
0: Now, I got converted relatively late in life.
1: Én az életemnek viszonylag késői szakaszában tértem meg.
0: I was about 30 years of age.
1: Körülbelül 30 éves voltam akkor.
0: And I wasted all the other years on rebellion and adopting an atheistic attitude because I didn't want to be bothered with this God of my parents.
1: És így éveim más 30 évét az életemnek lázadó ateistaként töltöttem, mert nem akartam a szüleim istenét.
0: I've been in ministry approximately 45 years.
1: Körülbelül 45 éve állok most a szolgálatban.
0: I think I'm just beginning to become useful to God.
1: Azt gondolom, hogy most kezdek hasznos lenni Istennek.
0: And I'm thinking, here I am, 76 years of age. How long can I live? Because I've got so much now, I feel needs to be, I can see and needs to be done.
1: 76 éves vagyok, és meddig élhetek még, hiszen úgy érzem, hogy annyi mindent látok már, hogy nagyon sok tennivalóm lenne.
0: The good thing is this.
1: De a jó dolog a következő.
0: What it took me 45 years to learn, I can teach to someone else in 3 to 5 years.
1: Amit én 45 év alatt tanultam meg, azt meg taníthatom valaki másnak 3-4 év alatt.
0: So in the spirit, generations are not necessarily 40 years.
1: Egy nemzedék nem szükségszerűen 40 évből áll.
0: I mean, the great move of God that we were connected with began in India about 27, 28 years ago.
1: Istennek az a nagy mozdulás, amivel kapcsolatban voltunk Indiában, körülbelül 27, 28 évvel ezelőtt kezdődött.
0: Asante and Duncan were part of that move.
1: Tehát aki itt vezetésről része volt ennek a mozdulásnak.
0: I am their spiritual father.
1: És én vagyok az ő szellemi atya, és büszke vagyok erre.
0: But in India now there are great grandchildren of this couple.
1: Már vannak ennek a házaspárnak ők unokái, vagy szép unokái szellemben.
0: Because generational transmission can take place in a few years.
1: Mert a szellemi átadás az pár év alatt megtörténhet.
0: So if we learn the principles.
1: Tehát ha megtanuljuk az alapelveket.
0: And even more important if we practice them.
1: És még fontosabb, hogyha gyakoroljuk az alapelveket.
0: Then God can greatly accelerate the power with which the kingdom is going to come to our nation.
1: Akkor Isten nagyon megsokszorozhatja azt az erőt, amivel az ő királysága behatol a nemzetünkbe.
0: If each time we have to start from the beginning, we never complete the task before it's time to go to be with the Lord.
1: Az előről kezdjük a feladatot, soha nem tudjuk befejezni, mielőtt eljön az ideje annak, hogy az Úrhoz menjünk.
0: There's been a great failure of spiritual parenthood.
1: És az a szellemi szülőségnek nagy kudarca volt mindeddig.
0: And of generational transmission.
1: És a nemzedék átadás nem sikerült valahogy.
0: And it's right, it's very much on the heart of God at this moment.
1: És jelenleg Istennek nagyon a szívén van ez a dolog.
0: And I, to me, my passion is for that generation that's in the 20s and 30s.
1: Az én szívemben az a nemzedék van, amelyik most a 20-as, 30-as éveit éli.
0: If I can get into you all that I've learned,
1: hogyha mindent el tudok hozzátok jutatni, amit megtanultam,
0: and if I can help you avoiding making all the mistakes that I've made,
1: hogyha segíteni tudok nektek abban, hogy elkerüljetek mindazokat a hibákat, amiket én elkövettem,
0: then, say 25 or 30, you can begin where I'm finishing.
1: Akkor mondjuk 25-30 évesen onnan folytathatjátok, ahol én befejezem.
0: Now think what that's going to mean in terms of advancing the kingdom.
1: El tudjátok képzelni, mit jelent ez a királyság előmozdításának a tekintetében?
0: And God is speaking this very clearly, very loudly.
1: És Isten nagyon világosan és hangosan mondja ezt nekünk.
0: Because there is much to accomplish in the next few decades if God even waits that long.
1: Néhány évtizedben rengeteg dolgunk lesz, hogyha Isten egyáltalán vár ennyit.
0: And it's not a time to have Christianity as your favorite or hobby. It must be your all-consuming passion.
1: Amikor a kereszténység a kedvenc hobbink lehet, hanem a mindent bennünk megemésztő szenvedélyünké kell váljon.
0: The kingdom's got to completely take hold of you.
1: Hogy Isten királysága maradéktalanul megragadjon titeket.
0: Your zeal for his house has to consume you.
1: meg kell, hogy emészen titeket az Isten háza iránt való szenvedély.
0: And if we can transmit that and quickly spread from generation to generation.
1: És hogyha ezt gyorsan át tudjuk adni egyik nemzedékről a másikra,
0: then something new and phenomenal is breaking forth on our
1: nation. Akkor valami új és nagyon jelentős dolog tud kitörni, áttörni a nemzeteinkben.
0: The second thing I'll mention is the quality of that relationship.
1: A második dolog, amit említek, az ennek a kapcsolatnak a minősége.
0: The whole subject of fatherhood, which is going to be one of our major themes.
1: Az atyaság egész témája, ami a fő témáink egyike itt.
0: And the ability to generationally transmit from one generation to the next.
1: És az a képesség, hogy az egyik nemzedék átadhassa az áldás a következőnek.
0: These things depend upon the quality of the life of intimacy which we have with God.
1: Ezek a dolgok attól függnek, hogy milyen minőségű, bensőséges kapcsolatunk van az Úrral.
0: And we're going to learn some principles about this.
1: És erről meg fogunk tanulni néhány alapelvet.
0: Because that's the most important thing.
1: Mert ez a legfontosabb téma.
0: It's not so much to learn good methodology.
1: Nem annyira az, hogy jó módszertant megtanuljunk.
0: But to see how Jesus so clearly taught his disciples.
1: Hanem lássuk azt, amit Jézus olyan világosan tanította tanítványainak.
0: The whole thing holds together and succeeds depending on how well we know God and how well we can hear him.
1: Hogy minden siker és az, hogy mennyire jönnek össze a dolgok, attól függ, hogy mennyire jól ismerjük Istent, és mennyire függünk tőle,
0: we want to help you, every one of you, to develop such intimacy with God.
1: És szeretnénk segíteni mindegyiknek abban, hogy ilyen bensőséges kapcsolatot alakítsatok ki Istennel.
0: That here on earth,
1: hogy itt a Földön,
0: you literally know him the same way that Jesus knew him.
1: Ti szó szerint úgy megismeritek az Atyát, ahogy Jézus ismerte.
0: Your relationship with the Father should exactly copy
1: him. Kapcsolatotok pontosan olyannak kell lenni, mint Jézusé volt.
0: And then the life of that Father can flow through you to the blessing of everything around you.
1: És akkor ennek az Atyának az élete átáradhat rajtatok, és megáltat mindent körülöttetek.
0: And while we talk and rightly talk about the Father,
1: és miközben mi nagyon helyes módon az Atyáról beszélünk, Isten szellem,
0: his fatherliness doesn't have a gender.
1: És az ő atyasága nem nemhez kötött.
0: It flows equally to men and to women.
1: Ugyanúgy árad nők és férfiak felé.
0: And properly comprehended,
1: és hogyha megfelelő módon fogjuk fel,
0: it flows equally through men or women.
1: Akkor egyformán árad keresztül nőkön és férfiakon.
0: When God's fatherhood flows through a woman,
1: amikor Isten atyassága egy asszonyon árad keresztül,
0: we tend to call it motherhood.
1: Akkor ezt hajlamosak vagyunk anyaságnak nevezni.
0: And while that term is used in the Bible,
1: és ezt a kifejezést használja a Biblia is,
0: I'm not sure it's the best way to describe this.
1: De nem vagyok biztos benne, hogy ez a legjobb kifejezés erre.
0: In exactly the same way, we talk about God having sons.
1: Beszélünk arról, hogy Istennek vannak fiai.
0: And that we are called and invited to have the same sonship relationship with God that Jesus enjoyed.
1: És hogy Isten minket ugyanarra a fiúsági kapcsolatra hív önmagával, amit Jézus élvezett vele.
0: Now the term son sounds masculine,
1: az a kifejezés, hogy fiú, az nagyon hibtelen hangzik, és az is,
0: de
1: görögül semmilyen hibtelen vonzata nincs ennek a szónak.
0: And in the spirit there is no gender at all implied.
1: Egyáltalán nincs szó nemekről ebben a kifejezésben.
0: So I want you to comprehend this is equally to men and to women.
1: Ez egyformán vonatkozik nőkre és férfiakra.
0: In the terms of the way we relate to the Father,
1: az, ahogyan mi viszonyulunk az Atyához,
0: and in terms of the way the spirit and power of fatherhood flows through us to the next generation.
1: A szelleme és ereje átárad rajtunk a következő nemzedékre.
0: And while there's a powerful corporate purpose,
1: no, ha van ebben egy erőteljes testületi cél,
0: it'll only be accomplished when this works individually for each and every one of us.
1: Csak akkor fog megvalósulni, hogyha minden egyes személyben ez egyénileg működik és megvalósul.
0: And at the moment, God is looking for those individuals that can be the channels that He needs at this time.
1: Jelenleg Isten azokat az egyéneket keresi, akik a megfelelő csatornái lehetnek ebben az időben.
0: And we, to one. In one sense, God makes the choice.
1: Egy bizonyos értelemben Isten választja ki ezeket az embereket.
0: But in another sense, we make the choice.
1: De egy másik szempontból mi választunk.
0: The Gospel of John brings up the issue of fatherhood.
1: Az első hely, ahol János evangéliuma említi az atyaság kérdését,
0: is in John chapter 4.
1: Ez a János 4-ben van.
0: when a Canaanite woman is desperately a disorganized emotional mess. She's had five husbands.
1: Öt férje volt.
0: She's living now with a fifth man.
1: Most egy ötödik férfivel él együtt.
0: She's not even pretending that they're married because her reputation in the town could not be lower.
1: Házasok lennének, hiszen a városban az ő híre már nem lehetne rosszabb, mint amilyen jelenleg.
0: She's not really immoral, she's just desperate to find the right kind of love.
1: Nem kifejezetten erkölcs ez a nő, egyszerűen kétségbe esetten próbálja megtalálni a megfelelő szeretetet. És nem a megfelelő helyen keresi azt.
0: Because God's created each one of us to have a God-sized hole in our heart for love.
1: Mert Isten mindegyiket úgy teremtett, hogy van bennünk egy Isten formájú űr, ami a szeretetet keresi.
0: That God-sized hole in our heart cannot be filled by any human being.
1: És semmilyen emberi lény nem töltheti be ezt az Isten formájú űrt.
0: It's got to be filled by God.
1: Isten kell, hogy ezt betöltse.
0: And once that yawning cavity is filled with God, then we can start to make proper relationships with other people.
1: És miután ezt az ásító űrt betölti az Istennel való kapcsolat, utána már más emberekkel is megfelelő kapcsolatban lehetünk.
0: So she tried and tried to satisfy her heart with a man, and of course no man could give her what only God could give her.
1: Megelőgíteni a szívét ezekkel a férfiakkal, de nem volt olyan férfi, aki megadhatta volna neki azt, ami megelégítette
0: volna.
1: And it's
0: to this woman that Jesus speaks.
1: És Jézus ennek az asszonynak beszél.
0: And he tells her two things.
1: És két dolgot mond neki.
0: That the Father is seeking those who will worship him in spirit and in truth.
1: Olyanokat keres, akik igazságban és szellemben imádják őt.
0: Now he's talking to a woman, not to a man.
1: És itt ezt egy nőnek mondja, nem egy férfinak.
0: So this woman, he's saying, look, woman, you need to have a manifestation of God's fatherhood.
1: Annak a nőnek, hogy nézd, asszony, Isten atyaságának a megnyilvánulását kell
0: átélned. And it's something which is spirit.
1: És egy szellemi dolog.
0: It's not simply soul, it's certainly not physical.
1: Nem egyszerűen lelki, nem is fizikai dolog.
0: While it touches your emotions,
1: no, ha megérinti az érzelmeidet,
0: the source is not in your emotions.
1: Nem az érzelmeidben van ennek a forrása.
0: The source is much deeper. It's right down
1: sokkal
0: in your spirit.
1: Sokkal mélyebben, lent a szellemedben.
0: And when you connect with God powerfully, the Father in that way.
1: Erőteljesen összekapcsolódsz az Atyával ilyen módon.
0: Then you're going to be totally satisfied.
1: Akkor teljesen elégedett leszel.
0: You're going to be able to worship him in spirit and in truth.
1: Képes leszel őt szellemben és igazságban imádni.
0: And as a result of that relationship,
1: és ennek a kapcsolatnak az eredményeként,
0: rivers of life can now flow out of you.
1: Az élet folyamai áradhatnak belőled.
0: Now the first person he spoke to was a woman.
1: Az első ember, akinek ezt elmondta, egy asszony volt.
0: And a desperately needy woman.
1: Egy kétségben esetlen szükségben lévő nő.
0: The last person he spoke to before he ascended to his father was Mary, who was also her background was prostitution.
1: Akinek ugyanezt elmondta, mielőtt fölment az atyához a mennybe, szintén egy asszony volt, aki kétségben esett életből jött ki, mert a prostituált
0: volt. And she found her perfect love spiritually in the Lord Jesus.
1: És szellemi értelemben a tökéletes szeretetet az Úr Jézusban találta meg ez az asszony.
0: After his resurrection.
1: És Jézus feltámadása után.
0: She's the first person to really meet him and see him.
1: Ez a Mária az első ember, aki igazán találkozik az Úrral és látja őt.
0: He reveals himself to her.
1: És kijelenti önmagát ennek a nőnek.
0: Mary.
1: Csak azt mondta, Mária.
0: And she falls at his feet and clutches at his feet.
1: És Mária Jézus lábaihoz esett és átölelte a lábait.
0: He says, look, stop clinging to me now.
1: Azt mondta, most engedj el, ne kapaszkodj belém.
0: I have to ascend.
1: Fel kell mennem.
0: But I tell you where I'm going.
1: De megmondom neked, miért megyek el.
0: My God,
1: elmegyek az én Istenemhez,
0: and to your God.
1: És a te Istenedhez.
0: I'm going to my Father,
1: elmegyek az én Atyámhoz,
0: and to your Father.
1: És a te Atyádhoz.
0: Now can you see the passion of God's heart for this?
1: Látjátok, hogy Isten szívének a szenvedélye mennyire benne van ebben?
0: Now I could go on with this.
1: Folytathatnám ezt.
0: You'll find in that, I just want to give you a quick background to a number of things.
1: Gyorsan egy hátteret akarok nektek festeni számos dologhoz.
0: I'd like you to turn with me to first 2 Timothy, sorry.
1: A második Timóteusi levélhez lapozzatok velem.
0: I'm just flapping my wings in the spirit, okay?
1: Most csak úgy meglebegtettem a szellemi szárnyaimat egy kicsit.
0: 2 Timothy.
1: 2 Timóteus.
0: Chapter 1.
1: Első rész.
0: And here's Paul writing to young Timothy.
1: Pál a fiatal Timóteusnak ír itt.
0: Now you'll notice in verse 5 of chapter 1 of 2 Timothy.
1: A 2 Timóteus 1:5-ben észreveszitek.
0: See spirit, Timothy's spiritual heritage.
1: Látjátok Timóteus szellemi örökségét.
0: I call you to remembrance the genuine faith that is in you.
1: eszembe jut van a benned lévő képmutatás nélkül való hit,
0: figyeljétek meg, amely lakozott
1: először a te nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikában, meg vagyok azonban győződve, hogy benned is.
0: Now see his genuine spiritual heritage.
1: Itt látjátok Timóteus valódi szellemi örökségét.
0: A godly grandmother.
1: Istenfélő nagyanya.
0: A godly mother.
1: Istenfélő anya.
0: And now it's in him.
1: És most ott van Timóteusban mindegy.
0: My question is, where's the man?
1: Az én kérdésem az, hogy hol vannak a férfiak?
0: Where are the men?
1: Hol
0: There's
1: vannak
0: no
1: a férfiak?
0: Man mentioned in.
1: Itt nincs szó férfiakról.
0: There's no grandfather.
1: Nincsen nagyapja.
0: There's no father.
1: Nincs apja.
0: So his heritage has been through godly women.
1: Tehát Istenfélő nőkön keresztül jött Timóteus öröksége.
0: He's a typical young man that's never experienced the love and reality of a father relationship.
1: Tipikus olyan fiatal ember ez a Timóteus, aki soha nem tapasztalta meg az igazi atyai kapcsolatot.
0: The Western civilization is filled with such a condition. Amen?
1: A nyugati civilizáció tele van ezzel az állapottal.
0: And it causes certain lacks and leaves certain scars.
1: És ez bizonyos sebeket hagy az embereken.
0: I could spend just a day, on, at least a day on this alone.
1: Egy napot tölthetnék csak azon, hogy felsorolom ezeket.
0: I just want to touch on it and make you think.
1: És majd érintem ezeket, hogy elgondolkodjatok.
0: See, that's where the fear comes from.
1: Honnan jön a félelem?
0: He's had no father to endorse him and say, I believe in you, Timothy, you're going to be a great man when you grow up.
1: Azt mondja Pál Timóteusnak, hogy téged az apád nem bátorított, de hiszem, hogy a felnőtt, akkor
0: he didn't know endorsement.
1: Nem tudta, milyen egy atyai támogatás.
0: He lacked security.
1: Nem volt biztonsági
0: érzete. All kinds of things which only the flow of the father can give.
1: Dolog történt vele, amit csak apjától kaphatott volna meg, és nem kapta meg.
0: And I want to say this, whoever listens to this tape, to the multitude of women who are bringing up children without a father.
1: És szeretném elmondani ezt, hogy nagyon sok olyan asszony van, nagyon tömegesen,
0: You've
1: akik apa nélkül nevelik fel.
0: You've got to let the father, and they can only meet him in spirit.
1: És meg kell tanulnunk, hogyan adjatok apasságot a gyerekeiteknek, és a szellemet
0: tehetiteket meg.
1: Egy atyai szellem átáradhat egy asszonyon is, hogyha tudja ez az asszony, hogy a gyerek működtetni. És azt gondolom, hogy Eileen részletesebben fog tanítani erről, de kell, hogy megértsük ezt.
0: See, it isn't a different spirit, the spirit of motherhood, and then there's the spirit of fatherhood. It's one spirit.
1: But
0: it can flow in all the fullness of fatherhood through either gender.
1: Az atyaság teljesége átáradhat mind a két nemű emberen.
0: Now, it may be more natural for a man, but it's possible for either of us to do this.
1: Természetesen módon, de mind a két nem. Képes erre.
0: And if there's no father, no man for which the father can flow, even more important, it's got to flow also through the woman.
1: És hogyha nincsen olyan férfi a közelben, akin keresztül átáradhatna az anyaság a gyerekhez,
0: and
1: nagyon fontos, hogy
0: legyen
1: egy asszony, aki keresztül az átállat, hogy ez a részbe legyen töltve.
0: And the most important thing for her children
1: és ez egy nagyon fontos dolog
0: is, that they
1: az anya gyerekei számára,
0: with the father at the earliest possible age.
1: Hogy a lehető legkorábbi életkorban már a gyerekek kapcsolódjanak
0: so az apjukhoz. Can now, the spirit of God, the father, can now flow into these children with all the power that God has.
1: És akkor az atya Isten szelleme már ezekben a gyerekekben nagyon pici korukban beleáradhat teljes erejével.
0: Now come on in 2 Timothy.
1: Akkor a 2. Timóteusban tovább haladva, 8. vers.
0: Well, let's go back to verse 7. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love.
1: Mert nem félelemnek szellemét adott nekünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
0: Now notice that fear is defined here as a spirit.
1: Figyeljétek meg, hogy itt a félelmet egy szellemnek nevezi,
0: az igen. Emotion,
1: nem egyszerűen egy érzelem, hanem egy szellem.
0: And we're told secondly that it does not come from God.
1: És aztán azt is olvasjuk, hogy ez nem Istentől jön.
0: It's not, God never ever ministers fear.
1: Isten soha nem szolgál félelemmel.
0: But it's one of the chief weapons of the devil.
1: Hanem ez az ördög egyik fő fegyvere.
0: So a spirit of fear always has a demonic source.
1: Tehát a félelem szellemének mindig démoni forrása van.
0: And if we find ourselves controlled by fear, then we are controlled by the spirit that's
1: ministering
0: or forcing that upon us.
1: Akkor az biztos, hogy egy adott szellem az, amelyik ezt ránk kényszeríti ezt az érzést.
0: And the Bible has a perfect answer to this.
1: A Bibliában tökéletes válasz van erre.
0: Which comes out in 1 John, particularly chapter 4.
1: Ami különösen az 1 János 4-ben található meg.
0: Verse 16 onwards.
1: A 16. verstől.
0: God's antidote to fear is to reveal the Father love of God. Hallelujah.
1: Isten ellenszere a félelemre az, hogy az Atya Isten szeretetét kimutatja.
0: Perfect love, the love of the Father casts out all fear.
1: Az Atya szeretete kiűz minden félelmet.
0: Now that's a to cast out is a term used for demons.
1: Az, hogy kiűz, azt a szó démonokra szoktuk használni.
0: So the fullness of God's Father love flooding you, it will cast out all fear.
1: Tehát, hogyha Isten atyai szeretete teljesen maradéktalanul beléd áll, akkor ez kiűz minden félelmet.
0: You're no longer fearful of stepping into the destiny that God has for your life.
1: Nem fogsz többé félni belépni abba az elhívásba, amit Isten az életed számára eltervezett.
0: And without that remedy of the Father love of God, you will never fulfill the destiny and the purpose for which you were created.
1: És hogyha Isten atyai szeretete nem gyógyít meg téged, akkor soha nem fogod betölteni azt az elhívást, amit Isten eltervezett neked.
0: This isn't just a man's problem, this is as much a woman's problem.
1: És ez nem csak férfiak problémája, hanem nőké is.
0: If we can comprehend how this powerful Father love of God comes into our spirit, our personality, and it can cast out fear, so it can no longer have any control over us.
1: És a személyiségünkbe, és hogyan űzi ki a félelem szellemét, úgyhogy az ne uralkodhasson többé rajtunk.
0: Now notice the order in which these things are said.
1: Figyeljétek meg, milyen sorrendben mondja ezeket a dolgokat a 7. versben.
0: You read it just now. Let's just read it again.
1: Újra.
0: God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind.
1: Mert nem félelemnek szellemét adott nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.
0: Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but share with me in the suffering for the gospel according to the power of God.
1: Az evangéliumért Istennek hatalma szerint.
0: And we're going to see how these things are intimately connected.
1: Látni fogjuk, hogyan kapcsolódnak össze szervesen ezek a dolgok.
0: Because when God's fatherhood fills our life, one of the things it does is it makes us powerful.
1: Mert amikor Isten atyasága betölti az életünket, akkor az egyik eredménye ennek az, hogy erősek leszünk.
0: The Father's Spirit filling us.
1: Az Atya szelleme betölt minket.
0: And satisfying us with His love.
1: És kielégít minket az ő szeretetével.
0: And bringing us into the depth of that relationship.
1: És bevisz minket ennek a kapcsolatnak a mélységében.
0: Now, as a result of that,
1: ennek eredményeképpen,
0: the power of that fatherhood can now flow through us to do signs and wonders and miracles to the glory of Jesus
1: Christ. Most már átadhatunk rajtunk, és Jézus nevében jelek és csodák történhetnek.
0: And we'll see from scripture, these two things are intimately connected.
1: Látni fogunk olyan igéket, amikből meglátjuk, hogy bensőséges kapcsolatban vannak
0: Jesus
1: ezek a dolgok. Maga Jézus mondta,
0: the works that I do,
1: azok a cselekedetek, amiket én teszek,
0: they are a result of the relationship which I have with my Father.
1: Ezek az Atyámmal való kapcsolatomnak az eredményei.
0: He is the one that does the works. I just simply give him my humanity to use.
1: Én csak átadom neki az emberi lényemet, hogy használja.
0: If you get into the right relationship with the Father,
1: hogyha megfelelő kapcsolatba jutok az Atyával,
0: then as a result of that relationship,
1: akkor ennek a kapcsolatnak az eredménye,
0: you will do the works that I'm doing,
1: hogy azokat a dolgokat fogjátok cselekedni, amiket
0: én. You'll do even greater works than these because I'm going to the Father.
1: És nagyobbakat is ezeknél, mert én az Atyához megyek.
0: Now can you see how the miraculous and fatherhood are absolutely connected in Scripture?
1: Látjátok, hogy az igében az atyaság és a csodatevés milyen szervesen összekapcsolódik?
0: Without the relationship, you will not be able to. You'll never see the works.
1: Ilyen kapcsolat nélkül soha nem fogjátok a cselekedeteket látni.
0: But with the relationship properly experienced,
1: ott megfelelő módon átélitek.
0: And if we live in the same obedience as the Lord Jesus,
1: és hogyha ugyanolyan engedelmesen éltek, mint az Úr Jézusért,
0: which is another condition so clearly said in Scripture,
1: ami egy másik olyan feltétel, amit az ige nagyon világosan kifejez,
0: then there's going to be a powerful flow of works, signs and wonders and miracles.
1: Akkor a cselekedetek, a jelek és a csodák erőteljesen fognak áradni rajtatok keresztül.
0: Come on in 2 Timothy.
1: De folytassuk a 2. Timóteus.
0: Come to verse 9.
1: 9. vers.
0: God has saved us and called us with a holy calling.
1: Isten megtartott minket és hívott szent hívással.
0: Not according to our works.
1: Nem a mi cselekedeteink szerint.
0: but according to his own purpose.
1: Hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint.
0: So every one of you in this meeting,
1: tehát mindegyiktek, aki itt ül ezen az összejövetelen,
0: and everyone that you lead in the churches that you represent,
1: és mindenki, akit vezettek azokban a gyülekezetekben, amelyeket képviseltek,
0: what we're being told here is,
1: itt azt olvassuk,
0: that we've been created by God,
1: hogy Isten megteremtett minket,
0: and we are individually called by God to fulfill a particular purpose.
1: És egyénileg elhívott minket Isten egy bizonyos cél megvalósítására.
0: You're not just another human being. You're someone uniquely created by God.
1: Ti nem csak egy plusz ember vagytok, hanem egy egyedi emberi lény, akit Isten egyedülálló módon teremtett
0: meg. It's so personal.
1: Ez annyira személyes ez a dolog.
0: Psalm 139 tells us this.
1: Hogy a 139. Zsoltár azt mondja,
0: personally put you together in your mother's womb.
1: Rakott minket össze az anyánk méhében.
0: Isn't that fantastic?
1: Nem fantasztikus?
0: And you're an absolute unique creation.
1: Teljesen egyedülálló teremtmények vagytok.
0: Now, it doesn't matter whether your mother or your father wanted you. God, the creator, had this plan to design you just the way he wanted you to be.
1: Isten a teremtő tervezett meg titeket olyanná, amilyenek pont vagytok.
0: And having created you,
1: és miután megteremtett titeket,
0: he put into this unique creation which you are,
1: ebbe az egyedi teremtménybe, aki ti vagytok, elhelyezett,
0: he put into you everything necessary to fulfill your God-given purpose.
1: Minden, ami szükséges ahhoz, hogy az Istentől kapott célotokat megvalósítsátok.
0: You are absolutely complete in him. Amen.
1: Ő benne teljesen épek, készek vagytok, teljesek vagytok. Nézzük a következő állítást, a 9.
0: I'm going to read the last part of the verse again.
1: Ennek a versnek a
0: but according to his own purpose and grace,
1: hanem az ő
0: which
1: saját végzése
0: was given to
1: szerint,
0: us in Christ Jesus. Given to us in Christ Jesus.
1: Adatott nékünk Krisztus Jézusban.
0: So it's all fulfilled in Christ Jesus.
1: Tehát mindez Krisztus Jézusban valósul meg.
0: And this was given to us in Christ Jesus before time began.
1: És az idő kezdete előtt adatott mindez neki Krisztus
0: Jézusban.
1: Nem fantasztikus?
0: So before God began time.
1: Tehát mielőtt Isten elkezdte az időt.
0: And he began time before he began creation.
1: És a teremtés előtt kezdte el az időt.
0: Now that's how far back, if I can use that term, in eternity, that's how far back his plans for you and for your life were designed by God. Isn't that fantastic?
1: Ezt a kifejezést ilyen régen tervezte el Isten már az életekre vonatkozó célt és elhívást.
0: There's a plan for your life, there's a purpose for you.
1: Van egy terv az életedre vonatkozólag, van egy célod.
0: Which God planned in Christ Jesus before time began.
1: Krisztus Jézusban már az idő kezdete előtt eltervezett.
0: Now in the case of Timothy,
1: Timóteus esetében,
0: that purpose is being frustrated.
1: Ez a cél már majdnem meghiúsul.
0: Because of a failure of revelation of the fatherhood of God.
1: Mert Isten atyaságáról Timóteus nem kapott kijelentést.
0: And so Paul has become his spiritual father.
1: Tehát Pál lett az ő szellemi atya.
0: And he's pouring into Timothy that fatherhood of God which he lacked through a natural father.
1: Beleönti Istennek az atyaságát, ami hiányzott az életéből a természetes atyán keresztül.
0: Now whatever background you come from, whatever mess your family history is,
1: akármilyen zűrös a családi háttered és történeted,
0: it can be totally recovered in Christ Jesus.
1: Jézus Krisztusban minden teljesen helyrejöhet.
0: Totally recovered in Christ Jesus.
1: Teljesen helyreállhat
0: minden
1: életedben.
0: And he can fill you with all the fullness of father. And as a result of that revelation filling your humanity, and because you're now enveloped and caught up in the amazing love that God has for you, now he can take you in Christ Jesus and fulfill the purpose which he had planned even before time began. So individually you're very important. And some of you sitting here, God's going to give you the opportunity. To everybody sitting here, God's going to give you this opportunity. You can come to the fullness of God's purpose in your life. And it's not only for you.
1: és ez nem csak nektek jó,
0: but you can begin a generational house of blessing.
1: Hanem beindíthattok egy több nemzedékre kiható áldás házát.
0: See, you mustn't even think about yourself and how's God going to fulfill my destiny.
1: Nem is szabad csak magatokra gondoltok, hogy a ti célotok meg fog valósulni.
0: You must begin to think at the very beginning, how is this going to be passed on to the next generation?
1: Rögtön a kezdetben arra gondolni, hogy hogyan tudjátok ezt átadni a következő nemzedéknek.
0: Whether it's natural or whether it's spiritual, it really doesn't make any difference.
1: Akár természetes, akár szellemi,
0: even if it's a natural descendant that you have upon your heart.
1: Egy ilyen fizikai, test szerinti utódot.
0: True generational transmission can only take place in the spirit.
1: De valódi szellemi átadás, csak szellemben, valódi nemzedéki átadás, csak szellemben.
0: It's wonderful when a natural son also becomes a spiritual son.
1: Valakinek a fizikai fia, szellemi fia is lesz.
0: But it's not enough for them just to be natural, they have to be spiritual.
1: De nem elég, hogy fizikailag fia valakinek szellemileg is kell.
0: And if they don't become spiritual,
1: és ha nem válik szellemi fiává,
0: then God may have to find another channel for the spiritual blessing to flow.
1: Hogy Istennek egy másik csatornát kell keresnie arra, hogy az ő szellemi áldását átárassza.
0: So as natural mothers and fathers,
1: tehát szellemi vagy fizikai szülőként,
0: your first passion and prayer should be that your natural children should be your succession, your spiritual descendants also.
1: A szívetek kell lennie, hogy a fizikai gyerekeitek szellemileg is utódaitok legyenek.
0: And if you are the spiritual descendant of a godly heritage,
1: és hogyha te egy Isten szerinti örökséget kaptál magad,
0: if you have a mother and a father who know and love the Lord, and they've passed on to you the riches of their own relationship.
1: Aki szereti az Urat és szolgálta őt, és átadta neked ezt a szellemi örökséget.
0: Now grab hold of that privilege with both hands.
1: Akkor mindkét kezeddel ragadd meg ezt a kiváltságot.
0: With all your spirit,
1: teljes szellemeddel,
0: seek after the heritage that God wants to flow into you and then through you out to the next generation.
1: Amit Isten át akar neked adni, és akar rajtad áll ezt a
0: következő nemzedéknek. Because there are many tragic examples in Scripture.
1: Mert nagyon sok tragikus példa van az igében.
0: Where the natural sons failed to be the spiritual son.
1: Ahol fizikai fiak nem lettek
0: because of the reaction of the next generation, God had to go through another channel to continue the blessing.
1: És így az utód nemzedék hozzáállása miatt Istennek egy másik csatornát kellett találnia az áldása tovább árasztására.
0: And we will see that sometimes it was the failure of the father.
1: Hogy néha ez az apa kudarca volt.
0: Sometimes it was the failure of the son.
1: Néha a fiú kudarca volt.
0: Sometimes it was the failure of a non-sympathetic partner, a mother.
1: Néha egy nem együttműködő partnernek, anyának a hibája volt.
0: Sometimes the mother had the passion, but the father didn't
1: néha
0: have the passion.
1: Néha az anya szívében volt a szenvedély, de az apáiban nem.
0: There's all kinds of reasons which the Bible warns us of and says, now be careful, you don't end up in the same situation.
1: És a Biblia figyelmeztet minket arra, hogy vigyázzunk, nehogy ugyanilyen helyzet.
0: Now I'd like to turn to Ephesians chapter 3. This is just the beginning of my introduction. Ephesians chapter 3. This great chapter.
1: Ez egy nagyszerű fejezet.
0: And I want you just to notice something in the earlier verses.
1: Szeretném, hogyha a kezdeti versekben valamire rájönnétek.
0: Paul is talking about this great grace that's been lavished upon his life.
1: Pálagról, nagy kegyelemről beszél, ami az életére áradt.
0: He speaks of it in verse 2.
1: A második versben
0: this
1: ezt mondja.
0: Great, amazing, powerful divine ability that God's given to me.
1: Hogy hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, hatalmas képességet, amelyet nekem adott, ami érdekesekben. A harmadik versben van az első használnak.
0: That by revelation I might know the mystery.
1: Hogy kijelentés útján ismertette meg velem a titkot.
0: And we in other places Jesus said it was hidden from the prophets and others, but now it's being revealed to you.
1: Hogy ez a titok elrejtett a profétáktól, de nektek ki lett jelentve.
0: And the great quality of father son transmission is the ability to transmit not information but revelation.
1: És az atyafiú közötti szellemi öröklésnek, átadásnak az egyik hatalmas előnye az, hogy kijelentést is át lehet adni, nem csak információt,
0: erről
1: majd később belőle beszélünk. Tehát most megismertetett vélem a titok.
0: See, the things that God's shown to this generation, which have never been possible to know before.
1: Amely egyéb időkben meg nem ismertetett az emberek fiaival, úgy, ahogy most kijelentetett,
0: in former generations, there have been great men and women of God in the nations that you represent.
1: korábbi nemzetékekben is voltak Istennek nagyszerű férfiai és asszonyai azokban a nemzetekben, amelyeket
0: they saw many wonderful things.
1: És ők is láttak sok csodálatos dolgot.
0: But there were many things that were not revealed to them because it was not yet the time.
1: De sok dolog nem jelentkezett ki nekik, mert még nem volt itt az ideje.
0: There was nothing wrong with them, it just wasn't the right time.
1: Semmi baj nem volt velük, csak még nem volt itt az ideje.
0: Because God reveals things at the appropriate time for the necessary action to be taken.
1: Mert Isten a megfelelő időkben jelenti a dolgokat, azért ugye megfelelő lépéseket meg lehessen tenni.
0: I tell you one thing that you need to be learning about without going spooky.
1: Mondom nektek, hogy valamiről tanulnotok kell anélkül, hogy
0: there's a whole new way that God's gonna as it were thin away the veil between heaven and earth.
1: Isten egy különleges új módon el fogja a menny és a föld közötti lepre távolítani.
0: We're going to have to learn to live in the heavenly realm and the spirit realm like no other generation has ever done before.
1: Úgy élni a szellemi mennyei világban és dimenzióban, ahogy előttünk egy nemzedéknek sem.
0: As a result,
1: it's
0: going to be a partnership between men on earth and the angelic hosts as we work together to bring the kingdom in with all its glory.
1: És az angyalok serege együtt fog működni abban, hogy Isten királyságát megvalósítsák a földön.
0: We can't do it without those angelic hosts.
1: Az angyal seregek nélkül nem tudjuk megtenni.
0: And they can't do it without us. And we've got to learn in a new way the partnership that God is just beginning to reveal. Now that's just an illustration. And it's not the subject of this conference. But I think we will need a conference on this subject in the near future. Because it's becoming such an important part of our spiritual ability is to know how to move with the angels. Which are now being assigned to do mighty things on the earth.
1: Tudnunk kell, hogyan működjünk együtt az angyali seregekkel, akik azt a megbízatást kapták, hogy a földön hatalmas dolgokat cselekedjenek.
0: The revelation which God gave to Paul was the revelation of how the Jews and Gentiles become one new glorious nation in Christ.
1: Isten adott Pálnak az volt, hogy hogyan válik Krisztusban a pogányság és a zsidóság egyetlen csodálatos családba.
0: Now notice quickly what this outpour grace would accomplish.
1: Gyorsan figyeljétek meg, hogy mit végzett el ez a kiárat kegyelem.
0: I just can say it as a phrase and then quickly move on.
1: Csak egy mondatban elmondom, aztán gyorsan tovább megyek.
0: Verse 7, it produced the effective working of his power.
1: Az ő erőnek hatékony működését eredményezte.
0: This makes you powerful.
1: Tehát erőteljessé tesz ez minket.
0: Verse 8,
1: 8. Vers.
0: By this grace, Paul was able to preach the unsearchable riches of Christ to the Gentiles and able to make them see.
1: És Krisztus végére mehetetlen gazdagságát hirdetett a pogányoknak, és látóvá tehette őket ezzel kapcsolatban.
0: Now the vast majority, particularly of the younger generation in Europe, have no idea even what the gospel really is.
1: Európában élőknek, különösen az ifjabb nemzedéknek a túlnyomó többsége egyáltalán nem sejti, miről szól az evangélium.
0: They have no understanding or comprehension of this glorious kingdom that so fills our hearts.
1: Nem értik, fogalmuk sincs arról a dicsőséges királyságról, ami szívünket betölti.
0: And when you try to talk to them, you're like talking from another planet, talking another language.
1: És amikor megpróbálsz beszélni velük, akkor olyan, mint egy másik bolygóról jöttél volna, és egy ismeretlen nyelven beszélnél hozzá.
0: This was the situation with the Apostle Paul.
1: Pál apostol is ugyanezt élte át.
0: And he came from a most sort of closed background.
1: Ő egy nagyon zárt háttérből jött, mert hogy Pál.
0: He was a Pharisee of the Pharisees.
1: Farizeus volt a farizeusok között.
0: He was trained and educated under Gamaliel.
1: Gamaliel lábáján tanult.
0: He was the ultimate pucker Jewish aristocrat.
1: Ő volt a zsidó arisztokráciának a csúcsán.
0: He never touched sin or the world or all those funny, strange people that did dirty things out there.
1: Soha nem érintette meg a világot, vagy a bűnt és azokat az piszkos embereket, akik kint a világban mindenféle bűnös dolgokat
0: tettek. Now the best way I can illustrate this is this.
1: A legjobban úgy tudnám ezt illusztrálni.
0: I don't know your culture, but you'll have to try and relate to this English culture.
1: Nem tudom, hogy a
0: kultúrátok milyen, de
1: próbáljátok megérteni az én angol kultúrámat ebben.
0: I don't know your culture.
1: Nem ismerem a kultúrátokat.
0: But try and come with me into what I know about my own culture.
1: De próbáljátok követni abba, amit elmondok arról, ami az én kultúrámban működik Angliában.
0: In England, if you are related to the royal family,
1: ha valaki kapcsolatban van a királyi családdal,
0: you walk in a different atmosphere.
1: akkor egy más légkörbe sétál bele.
0: You go to special schools.
1: Különleges iskolákba kell járni.
0: And you're educated in a special way.
1: És különleges módon képzik az ember.
0: And there are places for you in Oxford and Cambridge which no one else can go to.
1: Vannak Oxfordban és Cambridgeben a számodra olyan helyek, ahol más nem férhet oda.
0: And often it's you go from a military background.
1: És hogyha ugyanígy van ez, ugye valaki katonai háttérből.
0: So you go to the special aristocrat military college called Sandhurst.
1: Akkor az arisztokratáknak fenntartott katonai iskolába kell elmenni tanulni.
0: And you're trained in very particular British manners.
1: És akkor nagyon különleges brit dolgokról tanítják az embert.
0: How to drink tea properly.
1: Hogyan kell megfelelően inni a teát például.
0: And you learn all these mannerisms of the aristocrats.
1: Az arisztokraták viselkedés módjait megtanulja ott az ember.
0: And they all know each other.
1: Ott mindenki ismeri egymást.
0: And it's like an exclusive club.
1: Ez olyan, mint hogyha egy ilyen kizárólagos csoport lenne.
0: We don't talk to those ordinary people out there.
1: Ahogy nem beszélnek azokkal a közönséges embereknek.
0: That was basically the equivalent of the education of the Apostle Paul.
1: A Pál apostol körülbelül ilyen körülmények között tanult.
0: Now, just imagine one of these British aristocrats getting converted.
1: Hogy mondjuk az egyik brit arisztokrata megtér.
0: His name is Lord Ponsonby.
1: Mondjuk Ponsonbynek hívják. Lord
0: Ponsonby is converted.
1: Tehát ez a Lord
0: megtér. He gets on a plane.
1: Fölül a repülőre.
0: Flies to New York.
1: New Yorkba repül.
0: Goes to the Bronx.
1: És elmegy Bronxba.
0: And sees all these strange young people with purple, green hair, all kinds of weird clothes, playing guitars and doing all their strange stuff. It's a totally different world. But imagine him being given grace to go into the gangland with the mafia and all the drugs and all the strangeness of that culture. And communicate to them the unsearchable riches of Christ. In the language that is relevant to them.
1: Amit megértenek ezek az emberek.
0: And they get powerfully converted.
1: Ezek az emberek erőteljesen megtérnek.
0: And an army of warriors for Jesus are produced out of that.
1: És ennek eredményeként Jézus katonáinak egy egész hadserege jön létre.
0: Now that was the cultural gap that God gave grace to the Apostle Paul.
1: Na ez volt a kulturális szakadék, aminek átutalása
0: lesz a kegyelmet adott Pálnak. And all this flows out of the subject that we're looking for. That we're looking at in these days.
1: Annak a témának a folyamánya, amit tárgyalni fogunk ezekben a napokban.
0: But I want you to notice what happens when you get into this relationship.
1: Mi történik, amikor bekerültök ebbe a kapcsolatba?
0: Verse 7, you become powerful.
1: 7. versben elkezdenek erősek lenni.
0: Verse 8, you are equipped to preach the gospel in such a way you can reap a fantastic harvest.
1: Képzést kapsz arra, hogy hogyan hirdesd úgy az evangéliumot, hogy fantasztikus aratás lesz ebből.
0: And you can make them see the glorious riches which are so real to you.
1: És segítesz meglátni az embereknek Krisztus dicsőséges gazdagságát, aminek olyan valóságos, aztán jön a 10.
0: By that same grace,
1: ugyanezen kegyelem által,
0: that you're given power and authority and strategy to deal with the demonic principalities which rule this present darkness.
1: Hogy foglalkozz azokkal a démoni fejedelemségekkel, akik uralkodnak a jelen való kor
0: sötétségében.
1: És képes vagy levetni őket a trónjukról, és kiűzni
0: őket. And so suddenly the very environment of our cities changes.
1: A városainknak a környezete légköre megváltozik.
0: It's not a pall of darkness that hangs over our cities.
1: Már nem a sötétség medencéjében úszik a város.
0: But it's the light of the glory of the kingdom.
1: Hanem a királyság dicsőségének a világosságában.
0: And suddenly people are being activated and eagerly seeking the king of that kingdom.
1: Az emberek beindulnak arra, hogy aktívan keressék ennek a királyságnak a királyát.
0: All these steps are listed in quickly, I've said verse 7 through 10.
1: A 7-től a 10. versben mindenek a lépések fel vannak sorolva.
0: It's we're told in verse 11, it's according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus.
1: Hogy ez pedig ama örök elvégzés szerint van, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban Isten.
0: Now this is his eternal purpose.
1: Ez az ő örökké való célja.
0: And he wants to work his eternal purpose through you.
1: És ő a te érdekedben akarja működtetni az ő örökké való célját.
0: Now it's in that context that he bows the knee.
1: Ő ebben az összefüggésben hajtja meg a térdét már, hogy
0: pár. He knows that if they can get the revelation of the Father.
1: Fel tudja, hogyha ezek az emberek kijelentést kaptak az atyáról.
0: Then they're going to become all these things which he's become.
1: akkor mindazzát válhatnak, amivé ő vált.
0: Powerful.
1: Erőteljesség.
0: Signs and wonders and miracles.
1: Jelek és csodákat tettek rajtuk keresztül.
0: Equipped to preach the gospel to anybody and reach a mighty harvest.
1: Készek lesznek bárkinek hirdetni az evangéliumot, és hatalmas aratást láthatnak ebből.
0: And to fulfill the eternal purpose of God, which was the kingdom shall come to every nation.
1: És betöltöttük Isten örökkévaló célját, ami az, hogy minden nemzethez eljusson a királyság.
0: Now we're working together with God to make this actually happen.
1: Együtt működünk Istennel abban, hogy ezt tudunk konkrétan megtörténjen.
0: Now the transformation in Paul began when he got the revelation of the Father.
1: A Pálban az átalakulás akkor kezdődött, amikor kijelentést kapott az Atyáról.
0: He feared God as a Jew for decades.
1: Évtizedekig félte Istent, mint zsidó.
0: He knew the God of Mount Sinai,
1: ismerte a Sínai hegy istenét,
0: but he did not know the God and Father of our Lord Jesus Christ.
1: Hallelujah. Jézus Krisztus, urát, istenét és atyát.
0: When that revelation came,
1: és amikor erről megkapta a kijelentést,
0: it utterly transformed him,
1: akkor nem csak átalakította őket,
0: to become this mighty weapon in the hands of God.
1: Hanem Isten kezében hatalmas fegyver.
0: And that's the reason.
1: És ez az oka ennek.
0: That verse 14.
1: Amit a 14. versben.
0: For this reason.
1: Ez okáért.
0: I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ.
1: Meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak adja.
0: I want to literally translate verse 15 correctly.
1: Szeretném most helyesen fordítani nektek a 15.
0: I don't know how it reads in the German Bible.
1: Nem tudom, hogy német Bibliában hogy van.
0: But it reads incorrectly in the English Bible.
1: De az angol Biblia nem.
0: I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ.
1: Tehát meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak adja előtt.
0: From whom?
1: Akitől,
0: this is what it literally says. From whom all fatherhood in heaven and earth has derived its name.
1: Minden atyaság származtatja a nevét menjen és
0: the Greek words are passa patria.
1: Passa patria, ez a görög szó.
0: And passa means the whole completeness, the fullness to the lengths and depths of everything. Fatherhood.
1: Hogy az atyaság teljessége, mélysége, magassága, minden, ami ez magába foglal.
0: When Jesus rose from the dead,
1: amikor Jézus feltámadt a halálból,
0: appeared to his disciples,
1: megjelent a tanítványainak,
0: and sent them out to preach the gospel.
1: És kiküldte őket, hogy hirdessék az evangéliumot.
0: In Matthew 28, verse 18,
1: a Máté 28:18-ban,
0: he uses this phrase.
1: Ezt a kifejezést használja. Azt mondja, minden hatalom nekem adatott.
0: Now, the Greek word's exactly the same.
1: Itt az a görög szó, azok a görög szavak,
0: in Matthew he's talking about all authority.
1: Mátéban minden hatalomról van szó.
0: And here he's talking about all fatherhood.
1: Itt pedig minden atyaságról.
0: But it's the same total comprehensive inconclusiveness.
1: De az, ez ugyanaz a mindent magába foglaló teljesség és átfogó jelleg.
0: All the fullness of fatherhood.
1: Az atyaság egész teljessége.
0: Is in him.
1: Ő benne van.
0: And I bow my knee to that Father.
1: És én meghajtom a térdemet ezelőtt az Atya előtt.
0: Because I want the grace that's transformed me to transform you.
1: Mert azt akarom, hogy ez a kegyelem, ami engem átalakított, titeket is átalakítson.
0: I want the grace that's now flowing through me to transform the cities and the nations that you represent.
1: Átalakulja, átalakítson azokat a városokat és országokat, amiket képviseltek.
0: And the ability to be that the ability to be a person capable of transformation.
1: És ahhoz, hogy valaki egy átalakulást előidéző ember lehessen.
0: Corporately be able to change our cities.
1: És együtt képesek legyünk a városainkat megváltoztatni.
0: It hinges on a proper revelation of the Father.
1: Ez egész azon múlik, hogy megfelelő kijelentést kaptunk-e az Atyáról.
0: If we can see him the way Paul can now see him.
1: Hogy látjuk-e őt úgy, ahogy most már Pál látja.
0: Power flows as a result of that revelation.
1: Ennek a kijelentésnek az eredményeként ugyanaz a kijelentés, vagy erő árad belénk.
0: Then Paul knows nothing's going to stop this power flowing all over Europe.
1: Paul mondja, hogy semmi nem akadályozhatja meg, hogy ez az erő egész Európát elárasztja.
0: And it's the same word today, my beloved ones.
1: És ez ugyanez az ige ma is.
0: The Father,
1: hogy meghajtom a térdemet,
0: from whom all fatherhood in heaven and earth derives its name.
1: Akitől minden atyaság számoztatja a nevét menjen és földön.
0: I want him to grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power through his spirit in the inner man.
1: Adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősítjétek az ő szelleme által a belső emberben.
0: That Christ may dwell in your hearts through faith.
1: Hogy lakozik Krisztus a hit által a ti szívetekben.
0: And that you
1: being
0: rooted and grounded in love,
1: a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén,
0: may be able to comprehend,
1: megérthessétek minden szentekkel egyben,
0: with all the saints, what is the width,
1: hogy mi a szélessége és hosszúsága,
0: and the height,
1: és mélysége és magassága,
0: and to know the love of Christ which passes knowledge.
1: Az Isten jó volt tának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét.
0: You may be filled up with all the fullness of God.
1: Hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességét.
0: Now he's writing to the Ephesian church.
1: Itt Pál az efézusi gyülekezetnek ír.
0: The great goddess Diana has the great temple of Diana in that city.
1: A nagy istenőnek Diánának a temploma ebben a városban volt.
0: That demonic principality ruled over the whole of the Roman Empire.
1: Ez a démoni fejedelmiség uralkodott az egész római birodalomban.
0: Every politician,
1: minden politikus,
0: every businessman,
1: minden üzletember,
0: every military leader,
1: minden katonai vezető,
0: they bowed their knees to that great principality in order to be empowered for to have authority in the Roman Empire.
1: A nagy fejedelmiség előtt azért, hogy ereje és hatalma legyen a római birodalomban.
0: It was the ruling spirit over the whole Roman Empire.
1: Ez volt az egész római birodalmat uraló szellem.
0: And its center was in the middle of the town of Ephesus.
1: És a központja Efézus közepén volt.
0: The great temple built to Diana.
1: A Diana-nak épített hatalmas templom.
0: One of the seven wonders of the world at the time.
1: Az akkori világ hét csodájának egyike.
0: And God was preparing the church to take that citadel and to throw that principality down.
1: És Isten arra készíti fel az egyházat, hogy ledöntse ezt a fejedelemséget a trónjáról, és elfoglalja a várost. És ahhoz, hogy ez a képesség meglegyen,
0: was a revelation of the Father.
1: Kijelentést kellett kapniuk az egyháról.
0: It had transformed Paul.
1: Ez átalakította Pált.
0: Turned him into a mighty apostle.
1: Hatalmas apostollá tette.
0: He said, "Now I'm bowing my knees to the Father."
1: Azt mondja, hogy én most meghajtom a térdemet az Atya előtt.
0: What's happened to me? I want it to happen to you.
1: Mert akarom, hogy ami velem megtörtént, veletek is megtörténjen.
0: And if you get this revelation,
1: és hogyha megkapjátok ezt a kijelentést,
0: if you get filled up with all the love which flows out of His Father's heart,
1: hogyha betöltekeztek mindazzal a szeretettel, ami az Atyai szívéből árad,
0: if you are engulfed by that love,
1: ha elárasztitek ez a szeretet.
0: You know the length and the depth and the height of it.
1: És megismeritek ennek a hosszúságát, mélységét és magasságát.
0: If you come into confident intimacy with the Father,
1: és magabiztos, bensőséges kapcsolatba kerültök az Atyával,
0: you're not afraid of Him.
1: You're not afraid of Him. Tőle.
0: You come right into intimacy.
1: Hanem beléptek a bensőséges
0: kapcsolatba. And you joyfully live the life of obedience, which qualifies you for that intimacy.
1: És örömmel éltek engedelmességben iránta, ami alkalmását tesz titeket erre a bensőséges kapcsolatra.
0: Otherwise you live just like Jesus.
1: Akkor úgy éltek majd, mint Jézus. És az Atya életének az ereje megteszi nektek azt, amit megtett nekem Pál apostolnak.
0: Now that's the key.
1: És ez a kulcs.
0: And I'm bowing my knee.
1: És meghajtom a térdemet.
0: And what's happened to me will happen to you.
1: És ami megtörtént velem, veletek is meg fog történni.
0: And if you receive it,
1: ha elfogadjátok,
0: and if you come to know it,
1: és hogyha megismeritek,
0: you're going to be filled up with all the fullness of God.
1: Akkor betöltek ezt a Isten egész teljességével.
0: Now read on to verse 20.
1: Olvassuk a 20. verset. Annak pedig,
0: who is powerfully capable,
1: aki erőteljesen képes,
0: to do exceedingly abundantly above all that we ask or think,
1: véghetetlen bőséggel mindent megcselekedni, feljebb, hogy nem mint kérjük, hogy elgondoljuk. A bennünk munkálkodó erő
0: szerint. Now the word dunamai and dunamis come in that verse.
1: És a dunamai és a dunamis szó szerepel ebben a versben.
0: It's the absolute power of God.
1: Isten abszolút erejéről van itt szó.
0: And the absolute capability of God.
1: És Isten abszolút képességéről.
0: Will be poured into your life.
1: Az beáradjon az életetekbe.
0: As a result,
1: és ennek eredményeként.
0: You'll be just as powerful as Paul.
1: Ugyanolyan erősek legyetek, mint Pál.
0: Just as powerful as Jesus.
1: Olyan erősek, mint Jézus.
0: And in the power, that individual power,
1: és ebben az egyéni erőben,
0: when it's put together,
1: amikor az egyének ereje összeadódik,
0: the corporate power of the kingdom,
1: hogy a királyság testületi ereje legyen belőle,
0: nothing can stand in your way.
1: Akkor semmi nem állhat az utatokban.
0: As a result,
1: és ennek eredményeként,
0: there will be glory in the church,
1: dicsőség lesz az egyházban,
0: by Christ Jesus,
1: amit Krisztus Jézus ad
0: to all generation,
1: minden nemzedéknek.
0: If we connect the power through the Father,
1: ha az Atyán keresztül összekapcsolódunk az erővel,
0: not only will the power of the Father flow through us,
1: nem csak hogy az Atya ereje átárad rajtunk,
0: but the passion of the Father will be in us to
1: make sons and daughters in the Spirit. Bennünk lesz arra, hogy szellemi gyermekeket hozzunk létre.
0: Just like the Apostle Paul.
1: Ahogy Pál apostol is tette.
0: He's not content just to be a mighty ministry for God.
1: Azzal,
0: he wants to impart what he has to this generation
1: legyen
0: of sons and daughters, that they may live and move in the same power.
1: Amiért van, azt át akarta adni szellemi leányoknak és fiaknak, hogy a további nemzedékekre ezt tovább adódhasson, és ők ugyanúgy élhessenek.
0: So the power has to come through the Father.
1: Tehát az Atyán keresztül kell jönni az erőnek.
0: It has to be generationally transmitted by the Father.
1: Az Atya kell, hogy egyik nemzedékről a másikra átadja ezt.
0: So that from generation to generation.
1: Hogy nemzedékről nemzedékre.
0: Jesus Christ
1: Jézus
0: might
1: Krisztus
0: be glorious in his church.
1: Dicsőséges lehessen az ő egyházában.
0: Amen.
1: Amen.
0: That's what he's calling us to.
1: Erre hív ő minket.
0: And that's what these days are going to be all about.
1: És erről szólnak majd ezek a napok.
0: We're going to set out some principles of how this is going to work.
1: Felállít néhány alapelvet, hogy hogyan működik ez.
0: And we pray that God will produce in these nations that represent
1: here. Isten az itt képviselt nemzedekben hozzon létre.
0: There'll be a generation.
1: Olyan nemzedéket.
0: That comes into the fullness of all these things.
1: Amely bejut mindezeknek a dolgoknak a teljességébe.
0: It happened in Ephesus.
1: Ephesusban megtörtént.
0: It was a couple of decades later.
1: Néhány évtizeddel később.
0: A generation rose up.
1: Felkelt egy nemzedék.
0: And the spirit of Diana was cast down.
1: És Diana szellem levettetett.
0: The temple fell into ruins.
1: A templom romba dőlt.
0: And in a short period of 50 years.
1: És rövid 50 év alatt.
0: Over the whole of Europe.
1: Egész Európában,
0: at least that part which was the Roman
1: vagy legalábbis Európának a római birodalomhoz tartozó részében,
0: only Jesus was glorified and honored.
1: Csak Jézust tisztelték és dicsőítették.
0: And we're moving into these days,
1: ezek a napok közelednek,
0: and we need the same revelation,
1: és ugyanerre a kijelentésre van szükségünk,
0: for the same reason.
1: Ugyanilyen okból.
0: And I feel like the Apostle Paul.
1: És én úgy érzem magam, mint Pál apostol.
0: I'm praying for everyone's face that I'm looking at right now.
1: Mindenkiért imádkozom, akinek látom most az arcát.
0: And I'm praying for anyone that you have authority and
1: és
0: leadership.
1: És imádkozom mindenkiért, aki fölött vezetői tekintélyetek van.
0: I bow my knees to the Father.
1: Meghajtom a térdemet az Atya előtt.
0: From whom all fatherhood in heaven and earth derives its name.
1: Akiről minden atyaság a nevét származtatja menjen és
0: földön.
1: Hogy megkapjátok ezt a kijelentést.
0: You might come to know the Father,
1: hogy megismerjétek az Atyát.
0: Like Jesus did,
1: ahogy Jézus megismerte.
0: Like Paul did,
1: ahogy Pál megismerte.
0: Like I've come to do,
1: ahogy én is megismertem.
0: And as a result,
1: és ennek eredményeként
0: you might be filled up with all the fullness of God,
1: beteljesedjetek Isten egész teljességével.
0: And as a result,
1: és ennek eredményeként
0: the power of that relationship might flow out,
1: ennek a kapcsolatnak az ereje kiáraszassa rajtatok,
0: to change the cities,
1: hogy megváltoztassa a városokat,
0: and change the nations that
1: és a nemzeteket, amiket képviselünk itt.
0: It's not just for you or me,
1: ez nem csak neked és nekem van,
0: but it's for all that generation that we represent,
1: hanem az egész nemzedékünknek.
0: Now let's just stand and let's pray.
1: Álljunk fel és imádkozzunk.
0: Just pray with me.
1: Imádkozzatok velem.
0: Father, I pray the prayer of Paul will be literally fulfilled in my life.
1: Azért imádkozom, hogy Pál imája szó szerint valósuljon meg az életemben.
0: That what he's experienced,
1: hogy amit ő átélt,
0: that I might experience,
1: azt én is átéljem.
0: And I'm not seeking this simply for myself personally. I bow my knees to the Father.
1: Meghajtom a térdemet az Atya előtt.
0: From whom all fatherhood in heaven and earth derives its name.
1: Akiről minden atyaság a nevét származtatja menjen és
0: földön.
1: Hogy megkapjátok ezt a kijelentést.
0: That you might come to know the Father.
1: Hogy megismerjétek az Atyát.
0: Like Jesus did.
1: Ahogy Jézus megismerte.
0: Like Paul did.
1: Ahogy Pál megismerte.
0: Like I've come to do.
1: Ahogy én is megismertem.
0: And as a result,
1: és ennek eredményeként
0: you might be filled up with all the fullness of God,
1: beteljesedjetek Isten egész teljességével.
0: And as a result,
1: és ennek eredményeként
0: the power of that relationship might flow out,
1: ennek a kapcsolatnak az ereje kiáraszassa rajtatok,
0: to change the cities,
1: hogy megváltoztassa a városokat,
0: and change the nations that
1: és a nemzeteket, amiket képviselünk itt.
0: It's not just for you or me,
1: ez nem csak neked és nekem van,
0: but it's for all that generation that we represent,
1: hanem az egész nemzedékünknek.
0: Now let's just stand and let's pray.
1: Álljunk fel és imádkozzunk.
0: Just pray with me.
1: Imádkozzatok velem.
0: Father, I pray the prayer of Paul will be literally fulfilled in my life.
1: Azért imádkozom, hogy Pál imája szó szerint valósuljon meg az életemben.
0: That what he's experienced,
1: hogy amit ő átélt,
0: that I might experience,
1: azt én is átéljem.
0: And I'm not seeing

0: Ennek a kapcsolatnak az ereje, ki áll ezt a rajtatok?
1: To change the cities,
0: hogy megváltoztassa a városokat
1: and change the nations that
0: és a nemzeteket, amiket képviselünk itt.
1: It's not just for you or me.
0: Ez nem csak neked és nekem van.
1: But it's for all that generation that we represent.
0: Hanem az egész nemzedékünknek.
1: Now let's just stand and let's pray.
0: Álljunk fel és imádkozzunk.
1: Just pray with me.
0: Imádkozzatok velem.
1: Father, I pray the prayer of Paul will be literally fulfilled in my life.
0: Azért imádkozom, hogy Pál imája szó szerint valósuljon meg az életemben.
1: That what he's experienced,
0: hogy amit ő átélt,
1: that I might experience,
0: azt én is átéljem.
1: And I'm not seeking this simply for myself personally.
0: És ezt nem egyszerűen csak önmagam számára keresem.
1: Although it will be a wonderful personal blessing.
0: Noha csodálatos személyes áldás lesz belőle.
1: I'm praying it not just for me.
0: Nem csak önmagamért imádkozom ezt.
1: But for all those that I lead and have responsibility for.
0: Hanem mindazokért, akiért felelősek vagyok, akiket vezetek.
1: I pray for each one of them.
0: Imádkozom mindegyikért.
1: That we might have a revelation of the Father.
0: Hogy kijelentést kaphassunk az Atyáról.
1: That will transform us.
0: Ami átalakít minket.
1: And fill us up with all the fullness of God.
0: És betölt minket Isten teljességével.
1: And all the power of God.
0: Isten egész erejével.
1: Can flow through us like a life-giving river.
0: Ami átáradhat rajtunk, mint életet adó folyó.
1: It'll flood into the unconverted a secular world.
0: Ami beleáradhat a még meg nem tért világba.
1: And cause them to see.
0: És elérheti, hogy ők lássanak.
1: So we reap a great harvest.
0: Hogy nagy aratást takaríthassunk be.
1: Great power will be released.
0: És nagy erő szabaduljon fel.
1: Demonic principalities can be cast down because of the authority which we now have. És démoni fejedelemségeket
0: vethessünk le a hatalmunk miatt.
1: When all these things are working together,
0: amikor mindezek a dolgok együtt megvalósulnak,
1: we're going to see ourselves transformed.
0: Látni fogjuk, hogy mi megváltozunk.
1: Our churches transformed.
0: A gyülekezeteink megváltoznak.
1: Our cities transformed.
0: A városaink megváltoznak.
1: And our nations transformed.
0: És a nemzeteink megváltoznak.
1: Oh God.
0: Ó Uram.
1: We bow the knee.
0: Meghajtjuk a térdünket.
1: Give us that revelation of the Father.
0: Add meg nekünk ezt a kijelentést az Atyáról.
1: Show us the fullness of Him.
0: Mutasd meg az ő teljességét nekünk.
1: From whom all fatherhood in heaven and earth derives.
0: Akitől minden atyasság származhatja, nevét menjen és földön.
1: May that be released amongst us.
0: Szabaduljon ez fel közöttünk.
1: With mighty power.
0: Hatalmas erővel.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat első része, melyben Ellen Vincentet hallottuk.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem. Ez az, ami kell nekem. Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Jól vagytok? A borzas pulyka elfogyott? Pulyka volt? Ez? Ja. It was chicken. Ah, tévedtem. Ki emlékszik a Efezus 2:2-re? Emlékeztek rá? Az a helyzet. Lesz az utolsó idővel. Még mit mondtam? Hát valamikor téved az ember, ez a rész szerint. Tehát innen lehet látni, hogy rész szerint van az ajándék. Minden szerint. Amíg a mennybe nem kerültök, minden csak rész szerint van. Még a pásztor is. Izajás 2:2. Mondjuk, Izajás 2:2. Ez az. Lesz az utolsó napokban. Erősen fog állni az Úrházának hegye, minden más hegy fölött, és magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. Ma már elég sok minden szempontból volt erről szó. Én hálás vagyok az Úrnak, hogy már azok is, amik elhangzottak azokért, meg azokért is, amik el fognak hangozni. Nem véletlenül kerestem ezt a témát, mert ez egy izgalmas téma, mert lehet teológizálni erről, meg az a helyzet, hogy aki benne élsz a hétköznapokban, az foglalkoztat, hogy azt hogyan tudod megélni. Ha csak pásztorként közelíti meg az ember a témát, akkor jó erről tanítani, meg stb. És amikor jönnek az emberek, akkor legfőjebb lelki gondozod őket, mert hogyha nem megy. De ha nem csak pász, még a mennybe nem kerültök, minden csak rész szerint van. Még a pásztor is. Izajás 2:2. Mondjuk, Izajás 2:2. Ez az. Lesz az utolsó napokban. Erősen fog állni az Úrházának hegye, minden más hegy fölött, és magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. Ma már elég sok minden szempontból volt erről szó. Én hálás vagyok az Úrnak, hogy már azok is, amik elhangzottak azokért, meg azokért is, amik el fognak hangozni. Nem véletlenül kerestem ezt a témát, mert ez egy izgalmas téma, mert lehet teológizálni erről, meg az a helyzet, hogy aki benne élsz a hétköznapokban, az foglalkoztat, hogy azt hogyan tudod megélni. Ha csak pásztorként közelíti meg az ember a témát, akkor jó erről tanítani, meg stb. És amikor jönnek az emberek, akkor legfőjebb lelki gondozod őket, mert hogyha nem megy.

szempontból volt erről szó. Én hálás vagyok az Úrnak, hogy már azok is, amik elhangzottak azokért, meg azokért is, amik el fognak hangozni. Nem véletlenül kerestem ezt a témát, mert ez egy izgalmas téma, mert lehet teológizálni erről, meg az a helyzet, hogy aki benne élsz a hétköznapokban, az foglalkoztat, hogy azt hogyan tudod megélni. Ha csak pásztorként közelíti meg az ember a témát, akkor jó erről tanítani, meg stb. És amikor jönnek az emberek, akkor legfőjebb lelki gondozod őket, mert hogyha nem megy. De ha nem csak pásztorként közelíted meg, hanem egyszerűen úgy, mint Jézus tanítványa, azt akarom csinálni, amit a Mester szeretett volna. Ugye elhangzott már az ő imájából is, a főpapi imájából is útmutatás. Nem véletlenül olvastuk föl a 24-es Zsoltárt a legelején, mert pontosan arról szól, hogy minden az Úré, és ő uralkodik. És nincsen olyan terület, aminek az ajtói bezárva maradhassanak. Ő előtte, mint dicsőség király. És nem véletlen, amikor a tanítványai között ott az első kijelentés, fajsúlyos kijelentés ugye megtörtént Péter részéről, vagy a mennyi atya részéről, emlékeztek a Máté 16-ban, ott elmondta názereti Jézus, hogy arra a kijelentés kősziklára fogja felépíteni az ő házát, az ő egyházát. És ezen a pokol kapui se vesznek erőt. Én annak idején, hogyha szó szerint ezt a mondatot végig gondoltam, akkor sok szempontból nem értettem, hogy miért akarnak a pokol kapui erőt venni az eklézián, az egyházon. De akarnak. Sok kérdés van én bennem is, hogy hogyan lehet ezt a hét hegyes dolgot, meg ezt a kultúra befolyásolását krisztusi módon Isten szíve szerint csinálni és véghez vinni, úgy, hogy ne kerüljön az ember már olyan csapdákba, szellemi, hozzáállásos, szívbeli, politikai, akármilyen csapdákba, amik már az egyház történelem produkált. De azt is el tudom képzelni, hogy vannak még olyanok, amiket az egyház történelem se produkált. De úgy hiszem, hogy a názereti Jézus az tudja, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, mert ő megígérte, hogy fölépíti. És hogyha mi eltökéljük magunkat és elkötelezzük magunkat arra, hogy őt követjük, akkor menni fog. Próbálok ugye arra is figyelni, így elég, ugye? Jó, köszönöm szépen. Visszafogom magam, mert az Ildit látom, és akkor gyorsabban szoktam beszélni, tudjátok. A 48. Zsoltár első verse. Nagy az Úr, és igen dicséretes a mi Istenünk városában, az ő szentséges hegyén. Vannak hegyek, ahol Isten neve nem olyan dicséretes. Van olyan hegy, ahol Istennek a neve nem olyan magasztos. Nem hangzik olyan jól. De azt mondja, hogy az ő szent hegyén az ő neve dicséretes. Az azt jelenti, dicsérettel van tele, dicsérik az ő nevét. Jó hangzása van az Úr hegyén az ő nevének és az ő városában. Bármilyen előítéletek is lehetnek, és az a helyzet, hogy nekem nem csak azért, mert egy katolikus nemzeti kultúrájú, gyökerű nemzetben élek, hanem én katolikus családban nevelkedtem föl. Öten vagyunk testvérek, és hát egészen általános iskolás koromban, mondjuk 7. osztályos koromig, mondjuk 13 éves koromig én minisztrálom.

0: Álltam. Hétköznap is misékre el kellett menni, reggel, hétköznap kétszer, vasárnap pedig egyszer, én hetente háromszor jártam misére. Amikor gimnáziumba kerültem, katolikus gimnáziumba kerültem, és ilyen teológiai tárgyaink voltak, mint egyháztörténelem, dogmatika, erkölcstan, apologetika, tehát hitvédelem. És akkor hát sok mindent a katolikus oldalról úgy tanult az ember, ami egy középiskolás korú gyerekbe, bennem is, én bennem lázadás szült. Csak azért se ez szülte bennem. Ez nem egy jó dolog, nem volt egy helyes dolog, de Isten ezt is felhasználta azért, hogy érettségi előtt egy-két héttel végül megtértem és befogadtam Jézust a szívembe. Mindezt azért is mondom, mert ez benne van az én személyes látásmódomban nyilván, meg az értésemben, amit eddig megérthettem, hogy hogyan tudjuk befolyásolni ezeket a kultúra hegyeket. Ugye ez a Biblia vers, ami Izajásnál ott a második fejezet, második verse, hogy lesz az utolsó napokban, hogy magasan fog állni az Úr házának hegye minden más hegy fölött, és azt mondja, hogy özönleni fognak hozzá a pogányok. A következő mondat így folytatódik, eljönnek sok népek, és azt mondják, gyertek, menjünk föl az Úrnak a hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az útjaira, és az ő ösvényein járjunk, mert a tanítás a Sionból jön. Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Egyre több olyan üzenet, tanítás, profécia hangzik el azért mostanában, ami a angolul ez a alignment kifejezés, az igazából úgy nagyon magyarul egy szóval nem tudod kifejezni, de ugye ez a csoportosulás, sorbaállás, sorbaállítás, behangolás, egy vonalba kerülés, egyenes vonalba állítás, kiegyenesítés, felsorakozás, tessé? Igazodás, meghatározás, simára gyalulás, középpont meghatározás. Ez mindezt jelenti. Tehát, hogyha mondjuk megnézed, tehát most egy olyasmi szakasz van az eklézsia életébe, hogy Isten megfelelő fókuszt állít az ő népe elé. Hogy megfelelő fontossági sorrendeket lássunk. Még egy másik dolog is van bennem, azt mondja, hogy ugye a társadalom hegyei, vagy Beri mondta, ő jobb szereti a kapukat, az a 24-es Zsoltár, ez a kapus dolog. A 24-es Zsoltár, ugye a 7-es vers, amit olvastunk az elején is, hogy ti kapuk, emeljétek föl fejeiteket, emelkedjetek fel, ti örökké való ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Izaiás proféta hegyekről beszél, amely fölött az Úr házának a hegye van. A 24-es Zsoltár kapukról beszél, ami szól is hozzá a kapukhoz, hogy a kapuk nyíljanak meg, hogy azokon a kapukon keresztül a dicsőség királya be tudjon jönni. Szó volt arról ugye, hogy az egyház az nem a királyság, de mégis azért képviseli, reprezentálja, bemutatja a királyságot itt. Sok protestáns teológus számára is, még katolikus teológusok is azt látom, hogy példák és minták. Például Szent Ágoston sok protestáns teológus számára is minta, de hogyha megnézed mondjuk a... Talán mi volt a Szent Város? Isten Városa, igen. Isten Városa írása volt ő, neki tanulmánya volt. Ha megnézitek, ő a mennyei Jeruzsálemről írta a tanulmányát, de a mennyei Jeruzsálemről, ha úgy tetszik, az Úrházának a hegyéről való felekezeti látás vitte be az egész Európát középkorba. Ott volt egy kis csúsztatás, hogy az maga az egyház, amit ők nyilván egy felekezettel azonosítottak, az maga a királyság. Azóta ezt látjuk, és van egy nagyobb látás, nagyobb kijelentés. Az egyház az nem a királyság, csak képviseli. Az egyház só, világosság, hegyen épült város ebbe a világba. Erről maga Jézus is beszél. Ha megnézzük azt, hogy például itt leginkább Európában lehet erre példákat találni, több katolikus gondolkodásmódú kultúrában, ahogy az evangélium kezdett előre törni, itt ebbe a régióba leginkább a politikai változás időszakaiba lehet ezt tetten érni, vagy az utána következő évekbe. Sok evangéliumi vezető életében lehetett látni, hogy a királyság üzenetét, vagy ha nem így mondta, de alkalmazta a saját gyülekezetében, vagy a gyülekezeti felekezeti struktúrájába, de legtöbbször olyan módon, hogy saját politikai, gazdasági birodalmát kezdte kiépíteni. Ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy felhatalmazták volna a laikus vezetőket szolgálatra fölkenni, tehát az úgymond a marketplace szolgálatra, a munkahelyi szférába, hogy szolgáljanak, és a társadalom különböző területein a királyság elveit képviseljék az evangélium egyenességével, és a krisztusi jellemmel, és a Szent Szellem természet fölötti erejével, egyszerűen nem ezt tapasztaltuk, hanem, máshogy is fogalmazom, ha bármilyen entitás, legyen a személy, szervezet, felekezet, közösség, akármilyen struktúra a kezében, tehát sok hatalom összpontosul, akkor nagyon ott a veszélye a korrupciónak és az ego vezérelt zsarnokságnak. És az valószínű, hogy akkor elő is áll, és meg is látszik. És itt jön be, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, ami elhangzott már a Barry részéről, a Nigel részéről is, nem lehet kihagyni, én úgy hiszem, a társadalom befolyásolása témájában a jellemet, a karaktert, a motivumot, mert sokszor az erőre hangsúlyt teszünk, a természet fölöttire hangsúlyt teszünk, ami nélkül szintén nem lehet befolyásolni, ezt tudta Hitler is, és tudták más nagy vezetők és nagy népeket, nemzeteket, birodalmakat befolyásoló személyek is. De valami kell még ahhoz, hogy ne kanyarodjon el a Krisztusitól, ne kanyarodjon el az isteni akarattól és tervtől, az pedig a krisztusi jellem és a krisztusi mentalitás, attitűd, hozzáállás. Még egy kérdés, azért egy kérdés, ugye, mert ott van a hét hegy, amiről szó volt, emlékeztek, a hét hegy, ugye a kormányzás, a család és a szociális, vagy mi oda szoktuk sorolni az egészségügy területét is, akkor ott van a harmadik, az oktatás, a média, pénzügy, gazdaság, üzleti világ, ott van a művészetek, szórakozás, a sport, és ugye a vallás maradt már csak. A vallásnak a hegyén egy kérdés, hogy most az egyház hol van? Mert ha az egyház a vallás hegyén van, akkor hogyan befolyásoljuk az egyházat az egyházzal? Ugye van, aki azt gondolja, hogy egyház az eklézsia társadalom vallás hegyén van, vagy annak a része, és úgy kell befolyásolni. Mások, és én is inkább úgy gondolom, és úgy hiszem, hogy az egyház, az eklézsia, a királyságnak a fő képviselője, és az úrházának a része így, ami magasabb minden hegynél, minden halmoknál. Ezért tud az egyház, az eklézsia egy krisztusi módon befolyást gyakorolni a vallási hegyre is. Ezért tud és képes az egyház más hegyekre is befolyást gyakorolni. Ha csak a vallás hegyen lenne, akkor nem tudnánk befolyást gyakorolni más hegyekre. Elég furcsa lenne, hogyha a helyi gyülekezetünk a vallás hegyén van, és akkor azt mondanánk, akkor érjük el magunkat, vagy befolyásoljuk magunkat. Én úgy hiszem, hogy az egyház a királyságnak a hegyén van, és úgy tudjuk befolyásolni a vallási hegyet is, ami én úgy hiszem, hogy a névleges kereszténységet, meg az összes nem Krisztus megváltásában gyökerező vallást is tartalmazza. Tehát az iszlámtól, buddhizmusig, stb. De én ide sorolom a névleges kereszténységet is, amit mi próbálunk elkülönítve inkább felekezeteknek mondani, vagy egyházi struktúráknak. Mert amikor azt mondjuk, hogy mondjuk baptista egyház, pünkösdi egyház, ilyen egyház, olyan egyház, akkor azt mondjuk, hogy sok egyház van, de igazából a nevében is benne van, hogy igazából egy van, egy egyház van. Ezek inkább felekezetek és emberi szervezetek. És ennek a strukturális vagy halott része, az lehet a vallási hegyen, de bármelyik közösségből élő, hitű, újjászületett keresztények, azok a királyságnak a hegyén vannak. Én így hiszem, nem tudom, hogy bennetek hogyan. És amikor hát arról van szó, hogy például kérdés az, hogy hogyan tudjuk jobban befolyásolni a társadalmat. Nagy gyülekezeteket létrehozva, és a nagy gyülekezeteknek van több gazdasági forrása és potenciálja is, de emberi erőforrásában és potenciálban is erősebbek, és olyan csatornákat, eszközöket tudnak használni, amit esetleg egy kisebb közösség nem tud használni, és bizonyos értékeket a társadalom több rétegébe el tud juttatni. Ezek kérdések. Ugyanakkor az is kérdés, amit ugye 500. évfordulója van most a reformációnak, annak idején Luther is kitűzött az egyetemes papságnak a pontja is ott volt a többek között. És ha megnézzük, akkor nagyon rövid időn belül az az egyetemes papság a gyakorlatban ugyanolyan merev klérussá, merevedett, nem tudok más mondani, mint abba a felekezetbe volt, ahonnan ő kijött. Nem tudom, hogy kijött más közösségből, vagy más vallási háttérből. Én is 77-ben, amikor megtértem, azóta már voltam én is többféle közösségben, és láttam olyan közösségeket, ahol az induláskor teljesen a Melkizedeki egyetemes papság lelkesedésével és egymás fölbátorításával, másiknak egy teljes szabadságot engedve az ajándékok használatában, vagy azokat bátorítandó éltük a keresztény életet. Aztán láttam, ahogy közösségek is, vagy akár felekezetek is egyre inkább merevednek, és elválik a klérus a laikus rétegtől, és már a szolgáló réteg elkezd a szentek fele szolgálni, és gyakorlatilag nem a szentek kezdenek el szolgálni, mert a szolgáló réteg nem azon szolgál, hogy a szentek elkezdjenek szolgálni, hanem a szolgáló réteg azért szolgál, hogy a szolgálói státuszát megtartsa és megerősítse a laikusokkal szemben, úgymond. És ezt én nem csak a katolikusok vagy történelmi felekezetek között láttam, hanem karizmatikusok is, evangéliumi közösségek között is. Ez nálunk is egy nagy kihívás. Mert nem tud mindenki idejönni, az a helyzet, hogy itt van, ha megnézed, van 8 session vagy 9, nem tudok mindenkinek adni mikrofont, tehát ha jelentkeznél, akkor se. De, mert nem tolunk annak ők sem, mert nagyon udvariasan próbálják ott egymásnak adni a labdát, nem kell mindent fordítani. És akkor, de számomra az egy fontos hozzáállás és egy fontos jelzés, amikor látok egy szolgáló embert, hogy azzal az ajándékkal, amit Isten neki adott, hogy él, és mit eredményez. A körülötte levőket szolgálatra emeli föl, és ösztönzi, vagy pedig egy én szolgálok te feléd viszonyt erősít. Nem tudom, értitek-e? Természetesen, hogyha van... valakinek egyre inkább erősödik egy ötfő szolgálati ajándékból valamelyik, akkor nyilván azzal fog szolgálni, mert muszáj, hogy szolgáljon. De a feladatunk az, hogy mindenkibe, mert mindenkinek adatott Efezus 4:7 a Krisztustól osztott ajándék. Így van? Tehát adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint. Tehát az azt jelenti, hogy mivel adatott a kegyelem, ezért az ajándék is adatott. Tehát ha melletted levőre ránézel, és ott a Krisztustól osztott apostol, proféta, stb. Ajándékról van szó. Te melletted levőre ránézel, kit látsz? Szolgáló embert látsz? Vagy egy laikus embert látsz? A plebszhez tartozót, vagy a klérushoz tartozót? Ez az. És a Melkizedek rendje szerinti papság azt jelenti, hogy ránézel a melletted levőre, és azt mondod, szolgatársam vagy a Krisztusban. Ugye elhangzott az is, hogy teljes idejű szolgáló, mert sokszor elmegyünk összejövetelre, és akkor megkérdezik, hogy kik a teljes idejű szolgálók, de már öreg rókák vagytok, és már nem dőltök be, hogy egy-kettő ember fölnyújtsa a kezét, mert amikor azt kérdezi, hogy ki a teljes idejű keresztény, akkor ki emeli föl a kezét? Elvileg mindenki. Aki lusta, az nem, de a többi. Tehát az azt jelenti, hogy teljes időben vagyunk keresztények. Teljes időben vagyunk szolgálók. Igaz? Tehát még egyszer, nem a szentek fele szolgálunk, hanem azért szolgálunk, hogy a szentek is szolgáljanak. Ez egy fontos dolog. A másik az, hogyha a szellemi ajándékoknak a használata. Ugye az utóbbi időben hálát adok az Úrnak, Magyarországon is a proféta iskola az egyre szélesebb körbe teret nyert és elfogadottságot kapott. Máshogy fogalmazva, a profétálás ajándékát, sőt, a profétálásba szolgálóknak a státuszát is, az ajándékát is elismerik egyre több helyen és egyre szélesebb körben Magyarországon. Így van? Ez jó. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy akár a profétálás, akár a többi szellemi ajándék, ugye azért adatott, hogy az Istennek a királyságát előbbre vigyük. Haszonra adatik az egésznek, de azért, hogy tudjuk képviselni a királyságot. Ha csak az eklézsia falain belül gyakoroljuk az ajándékokat, akkor az olyan, hogy egy kis tóba halászunk. De úgy hiszem, hogy a népek tengere fele kell fordulni, ha úgy tetszik, az óceán fele ki kell menni, és ki kell tudni vetni a szellemi ajándékok használata által is a világban is használni, a legkülönbözőbb helyzetekben, a munkahelyeken is, az iskoláitokban is a hálót. És a királyságot kell vinni, és befolyást kell gyakorolni. Ugye még egy dolog az a Én értem egy ilyen mondatot, hogy tudom, hogy erről is volt már szó, tehát, hogy légy erős, mint oroszlán, de gyengéd, mint a bárány. Okos, mint a kígyó, de szelíd, mint a galamb. Tehát ezt egyébként nem én találtam ki, ez a Bibliában vannak, én csak nem egy mondatban van, csak így egy mondatban leírtam. Tehát amikor a társadalomnak a befolyásáról beszélünk, akkor nem tudjuk kikerülni, ahogy mondtam, a krisztusi jellemet és a krisztusi karaktert, mert amikor azt látja valaki, éppen beszélgettünk, Nigel kérdezte, hogy mi a helyzet nálunk az utcai evangelizálásokkal. Az utcai evangelizálásokkal kapcsolatban én azt mondtam, ma, ha kimész az utcára, mivel a média legkülönbözőbb csatornáin keresztül folyik a keresztény szósszal leöntött politikai vezetőknek hát én akartam ezt mondani, kerestem a megfelelőbb szavakat, de mondjuk használjuk ezt a frazeológiát és a demagóg szöveg. Akkor kimész az utcára ugyanazzal a frazeológiával, így a kereszténység, úgy a kereszténység, elküldenek. Vagy nem, meg se hallgatnak egy része. A más része, aki esetleg politikai vagy nacionalista indítatásból meghallgatja, abból soha nem lesz tanítvány. Mert nem azzal a szívvel, ő nem a Krisztus miatt, nem az evangélium és nem Isten királysága miatt nyitott rá, hanem politikai dolgokból nyitott rá. Ezért kérdés az, hogy hogyan viszi az ember a személyes kapcsolatokba, és hogyan képviseled Isten királyságát, a személyes kapcsolatokba pedig nem tudjuk kikerülni a jellemet és a karaktert. Ti is szembe találkoztatok már azzal, én katonaságnál találkoztam ugye először ezzel szemben, megtértem, és 3 hónapra rá behívtak. És ott szivattak rendesen. És megmondom őszinte, hogy nem mindig a krisztusi jött ki belőlem. És akkor egyből mi volt a nagy keresztény. De ilyet sose éltetek át. Előtte az osztálytársaim, mert azért még az érettségi előtt 3 hetünk volt. Minden nap gyúrtuk a mellettem levő, mert ő előttem tért meg egy hónappal, a többieket. Bizonyságot tettünk a szünetben, még az órák alatt is írtuk a megtérési papírokat, és dobtuk. Minden, ezt csináltuk. Igen ám, de amikor esetleg nem a Krisztusi jött ki, olyan leleményesen rámutattak a gyenge pontra, hogy csak na. A világ nem hülye. Tehát látja a munkatársat, hogyha mást prédikálsz és mást csinálsz. Hogyha krisztusi módon próbál valaki nyomulni, aztán meg egy következő szituációba meg könyököl, csak azért, hogy övé legyen a fizetés emelés. Vagy megpróbálja a megtérésre rábírni a munkatársát, a következő alkalommal pedig megpróbálja kinyomni, mert éppen létszámleépítés van, és hogy ő maradhasson bent. Ezek mind-mind olyan hétköznapi valóságok, amit átélünk, és átéltek. Néhány dolgot ezért összeírtam, hogy légy alázatos, de ez nem azt jelenti, hogy mamlasz is. Sokszor úgy van, hogy akkor mindent rá kell hagyni. Nem hagyhatsz rá mindent. Alázatos legyél, de ne legyél ettől még te egy tehetetlen bábú. De nem tudod akármilyen módon érvényesíteni a vágyaidat, vagy a kéréseidet, az érdekeidet. Mint alapítvány, mint gyülekezet. Olyan helyzetben vagyunk, olyan gazdasági és politikai helyzet van, teljesen ellehetetlenítettek bizonyos forrásokat. Nem tudunk hozzájutni. Akkor a kérdés, hogy akkor mi? Nagy kísértések voltak nekem is néhány adott helyzetbe, szituációba, hogy a Facebookon belekapcsolódjak bizonyos dolgokba, de úgy voltam, hogy nem. Nem akarok Csak Krisztusi fegyvereket, eszközöket akarok felhasználni. Tehát, hogy 10 év múlva is, vagy 20 év múlva is, amikor, mert a Facebook, internet olyan könnyen előkereshető az, hogy mit írtál, mit posztoltál, milyen képet raktál, apropó fiatalok, nem mindegy, hogy miket írsz ki magadról. Lehet, hogy te utána eltörlöd, és azt mondod, hogy most az kitörlöd, és indítasz egy új Facebook oldalt, de az megmaradt. És az előkereshető. Tehát ez az első. A másik az, hogy legyél tiszteletre, becsületre méltó, de ne legyél álalázatos. Vagy ne legyél ettől haszonleső. Könnyen különbséget tudnak tenni az ismerőseid és a barátaid. Bizonyos dolgokat nem lehet bátorság nélkül elérni. A világba se, és Istennek a királysága örökkévaló értékeit nem tudod a munkahelyeden egy-egy szituációba bevinni. Néha csak konfrontációval. Néha kell egy olyan bátorság ahhoz, de ugyanakkor, amikor bátor az ember, nem lehetsz vakmerő vagy szemtelen. Mert az se jó, és nem helyes. Tehát, hogy adjon az Úr ebbe egy istenfélelmet. Talán ez a kulcs szó, az istenfélelem és az Úrra való ráhagyatkozásod tud egy megfelelő egyensúlyt adni, és egyensúlyt kijelenteni, vezetést adni. Akkor ott van az, hogy türelmes, de nem passzív. El szeretnél anyagiakat, el szeretnél embereket érni, meg kell tanulnod tűrni. De ez nem azt jelenti, hogy passzív kell, hogy legyek. Ha nem csinálsz semmit annak érdekében, hogy azok megtérjenek, mitől fognak megtérni? Ha elkezded gyömöszölni őket, és lenyomod a torkukon, mint Libánon ismered a tömőgéppel, akkor lehet, hogy kidurran a begye. Nem biztos, hogy megemészti. Adjon az Úr ebbe istenfélelmet és bölcsességet, hogy legyél türelmes, de ne legyél vakmerő és szemtelen. Passzív. Van úgy, hogy erőfeszítést kell kimutatnod, és erőfeszítést kell tenned, és nézd meg, erős vezetők építenek nagy gyülekezeteket, nagy közösségeket. Itt erre Kelet-Európában, bár ezt Közép-Európának nevezzük, némely földrészen ezt a részt már egyébként balkánozzák, amiért ugye mi esetleg rázzuk a kezünket, lábunkat. Én Lengyelországban hallottam, míg a cseheket is balkánozták, rázta is a kezét, fejét a testvérünk. De az a helyzet, hogy oly mindegy, hogy Balkán, vagy Közép-Európa, vagy Kelet-Európa, az biztos, hogy lehet látni, hogy erős, nagy közösségeket, hát erős vezető tud létrehozni, és akkor itt jön be, hogy most erős vagy, vagy kontrolláló vagy. Mert nem mindegy. És muszáj bizonyos helyzetekben erős vezető legyél a munkahelyeden, de istenfélelem kell ahhoz, és egy krisztusi hozzáállás kell ahhoz, hogy ne legyél kontrolláló. Erős vezető legyél, de ne legyél megfélemlítő. Legyen istenfélelem az életedben, de ne legyen félelem. Ne félj emberektől. Hogy istenfélelemmel élni úgy az életedet, hogy ne az emberek véleményétől való félelem határozzon meg. Ezek olyan alapvető dolgok, hogyha nem tanuljuk meg ezeket, és ezek nem mennek egyik pillanatról a másikra. Ez nem olyan dolog, hogy egy tanítást megtanulok. Ez nem olyan dolog, hogy egy tanítást meghallgatok háromszor, négyszer, és a tanítás beül. Ezek jellembeli, karakterbeli, hozzáállásbeli dolgok, ami nap mint nap be kell bizonyos dolgokat gyakorolnom, szokássá kell tennem, bizonyos dolgokat pedig ki kell szorítanom, hozzáállásokat, mintákat. Tegnap este árvaságról volt szó. Az árvaság is nem egy olyan dolog, hogy egy prédikáció által megszűnik a gondolkozásmód. Mert imádkoztam, kértem, aki kér, az kap, ez egy nagyon jó dolog, hiszek én is ebbe, de abban is hiszek, és látom, hogy szükséges a gondolkozásmódot is változtatnunk. Az nem megy egyik napról a másikra, mert elhatároztam, hanem szükséges bizonyos mintákat beültetni, szükséges szokásokat kialakítani, szükséges bizonyos szokásokat újból, vagy dolgokat újból-újból megtenni, hogy szokásommá váljanak. Amikor szokássá válik, akkor pedig beül a karakteredbe, beül a jellemedbe. Vagy ott van az, hogy hát legyél gyengéd, de ne legyél gyáva. Mert az nem ugyanaz. A gyávák kimaradnak. Jelenések könyve azt mondja, hogy a gyávák kimaradnak, nem mennek be a mennybe. Nem mennek be a mennyei Jeruzsálembe, nem mennek be Isten királyságába. De szükséges, hogy legyél bátor, de legyél gyengéd is. Nem tudod elérni a gyengéket, nem tudod elérni az elesetteket, mondjuk egy irgalmasság nélkül. Szükséges az irgalmasság, annak az átélése, gyakorlása. Ugyanakkor ne legyél humanista. Nem tudod az elesetteket fölkarolni és fölemelni, ha nincs irgalom, nincs könyörület. De az ördög tönkre tud tenni egy ilyen álirgalmassággal és álkönyörülettel, a humanizmuson keresztül, hogy állandóan ilyen embereket küld hozzád, és elveszik az idődet, energiádat, pénzedet és mindenedet. Van, akik... Igen. Nigel mondta, hogy van egy... ott Írországban is vannak olyanok, akik, hát ugye, roppant szegényen élnek, és hát kordulnak, aztán amikor vége a műszaknak, akkor átmennek két utcával, addig beülnek a BMW-be, és megy a megy a hétköznapi élet tovább. Ezt te is tudod, tehát, hogy nem attól vagy jó keresztény, és nem attól vagy krisztusi keresztény, hogy hülyét lehet csinálni belőled. Tehát, hogyha ide jön egy ember, tehát ezt most ne érts félre, tehát jön egy ember, és elkezd kérni tőled, akkor nem attól vagy jó keresztény, ha egyből adsz. De ez nem akarom az ellenkezőjét se fölkelteni benned, hogy tele legyél előítélettel, és csak azért sem, mert hát a Nemespali is arról prédikált, hogy ne adjunk, mert úgyis lejmolni akarsz. Mert a szükségben levőkre meg szükség van, hogy segítsél. Bizonyos helyzetekben ez azt jelenti, hogy különbséget kell tudni tenni. Tehát légy éber, és kérj Istentől különbségtevési képességet. Amikor elkezdesz ezen fejlődni, akkor pedig küzdened kell, hogy ne legyél gyanakvó. Vagy ne legyél kritizáló. Én emlékszem, hogy miután pásztor lettem elég hamar, elkezdtem imádkozni többek közül az egyik dolog azért, a szellemek megkülönböztetéséért. És elkezdtem látni. Elkezdtem emberekre ránézve látni dolgokat, eseményeket, meg szellemeket. És egy idő után úgy voltam, hogy Istenem, valami más szeretnék. És aztán úgy kezdett elmúlni. Egy idő után nagyon lefárasztott, és nagyon ijesztő volt számomra. Miért? Mert észrevettem, hogy a gondolkozásmódomban egy csomó gyanakvás, egy csomó kritika, kritizálás, mert amikor nem láttam, akkor is kerestem, most nem működik. Hát ti nem tudod, mert... De érted, amikor elkezd működni, és az embereknek a 60%-ába látod, akkor találkozol a 40%-ba tartozóval, úgy el tudja titkolni. Tudom, persze ti annyira krisztusiak vagytok, hogy ez így nem működik, de az a helyzet, hogy szükséges ezekbe a hétköznapokba, a hétköznapi megnyilvánulásaidba különbségtevési képesség, de ugyanakkor ne legyél gyanakú, meg ne legyél kritizáló. Vagy ott van az, hogy tudjál bátorítani. Ugye olvasom én is a különböző tanításokat, tehát egy pásztornak, ugye Beri is a Lengyelországban tanított a bizalomról. Tehát hogyan lehet abba fejlődni. Tehát egy vezetőnek is, hogyan lehet a bizalomban fejlődni, meg hogyan lehet azt fejleszteni az emberekbe is. Tehát nagyon sokat kell bátorítani egy vezetőnek. Amikor bátorítasz, akkor ott van a másik, hogy közben ne legyél hízelgő. Mert nem ugyanaz. És ehhez nem kell pásztornak lenni, hogy ezzel szembesülsz a hétköznapokban, hogy valaki bátorít, vagy hizeleg. Ehhez is kell a különbségtevési képesség. De most van különbségtevési képességed, vagy imádkozol érte, törekszel rá, akkor ne legyél gyanakvó. És nem? Akkor hol van itt a kiút, meg az alagút véged? Azért még mondok néhány dolgot. Azt mondja, hogy legyél magabiztos. Hány ilyen menedzser képzőt, vagy hány ilyen személyiségfejlesztő kurzust végeztél már el, és voltál itt, vagy, tehát hogy legyél magabiztos. Bemész egy munkahelyre, egy állás interjúra, fontos, hogy magabiztos ember legyél. Ez nagyon jó. Meg amikor Isten királyságát képviseled a munkahelyeden, az nagyon jó, hogyha magabiztos vagy, de az már kellemetlen, ha valaki öntelt, kellemetlen, hogyha már szemtelen, kellemetlen, hogyha már elbizakodott. Ennek is csak olyan bukéja van, különbség van a kettő közt. Melyiktek evett már pálpusztai sajtot? A pálpusztai sajtnak nagyobb a híre, mint a szaga. Tehát, hogyha ismered mondjuk az ilmici sajtot, az ilmici sajt büdösebb, mint a pálpusztai sajt. Melyiknek van mégis rettentőbb neve? A pálpusztainak. De miért? A pálpusztait hagyd 3 napig, úgyhogy nem eszel belőle. Hagyd 3 napig, és akkor szagold meg. Akkor már kezded érteni, miért mondják, hogy a pálpusztai. Ha ilmicit hagyod 3 napig, attól nem lesz büdösebb. A pálpusztait hagyod 3 napig, sokkal büdösebb lesz. Sokszor úgy van, hogy szagolsz egy italt, mondjuk egy bort. Láttátok azt a... Mi volt annak a neve? Apád, anyád ide jöjjön? Vagy mi az a két iker kislányról? És akkor itt egy 12 éves kislány volt talán, vagy mennyi? És akkor megszagolta a bort, és elmondta, hogy milyen évjáratú, honnan, melyik dűlőről származik, stb. És akkor csak néztek. Aztán kapcsolt, hogy jó, ez nem abban a családban tanulta, de sokszor úgy van, hogy van bukéja a dolgoknak. A bátorság, elbizakodottság, merénység, önteltség, vajon milyen szaga van. És a világiak is meg tudják különböztetni, ha nem is fogalmazzák meg. De szellemük nekik is van. Nem élő olyan módon, hogy Istennel kapcsolódjanak, de a szellemük nekik is van, és valamilyen módon jelzést kapnak. Ha jó kapcsolatokat szeretnél, az azt jelenti, hogy nem biztos, hogy megtérnek azok az emberek, akik fele az isteni befolyás rajtad keresztül kiárad, de az isteni értékek át tudnak menni az életébe. És erről is beszéltünk, hogy lehetnek olyanok, hogy bekerülnek rajtad keresztül emberek Isten királyságába, és lehet, hogy még nem tértek meg. Mint ahogy emlékeztek a Máté evangéliumába is, a juhok meg a kecskék nemzet, dolgoznunk kell azon, hogy a társadalmat úgy befolyásoljuk, hogy ez a társadalom a juhok oldalára kerüljön. Mert lesznek olyanok, akik nem térnek meg, de a cél, hogy minél többen bejussanak akkor is a királyságba. És akkor is olyan befolyás alá kerüljenek, hogy nagyobb és több lehetőségük legyen az Isten fele fordulása, megtérése, ahhoz, hogy megnyíljon a lényük. Egyetértetek ezzel? Vagy? Van úgy, hogy ki hallott már arról, erről hallottatok, keményakú kálvinista, ki jött ilyen háttérből? Halleluja. Igen, igen. Ne felejtsük el, hogy a reformáció idejében a Nagy Magyarországról van szó, területének 95%-a protestáns volt a reformáció idején. Tehát óriási hatással volt erre az egész területre az evangélium. Ugye Debrecen hosszú ideig a reformációnak a középpontja volt, úgy is mondják, hogy a kálvinista Róma. Aztán, ahogy teltek az évek, évtizedek, teltek ugye évszázadok, az egy református emberről ugye megmaradt az is, hogy hát mennyi kint kiálltak, mondjuk a Moldova 40 prédikátorát kiolvasta. Igen. Köszönöm, az egy nagyon jó könyv, egyébként ajánlom nektek elolvasni, pláne most van az 500. évfordulója a reformációnak. Arról a 40 magyar prédikátorról szól, aki gályarabságra került a hite miatt. És nem tudom hányan élték túl, de nem sokan, talán 7-en vagy 6-an élték az egészet túl, és akkor az egyik írta le. De ott a kérdés az, hogy minden ilyen helyzetben szükséges a kitartás. De különbség van a kitartás meg a makacság közt is. Amikor te kitartó vagy, az azt jelenti, hogy kitartasz és megállsz bizonyos hitigasságok mellett, bizonyos megélt, átélt, megismert kijelentések mellett letetted az életedet. Mint az embereknek hány száz és százezer ember halt meg a hite miatt. Akik, ha most fölkelnének, azt mondanák a saját felekezetbeliekének, hogy hát nem ezért haltunk meg, fiaim. Nem ezért haltunk meg, lányaink. De nem ugyanaz mégse a kitartás. Te, amikor ott vagy a munkahelyeden, kitartónak kell lenni, mert nyomatnak. Ha mondjuk kiszemeltek, hogy mondjuk a paráznasággal, vagy az igazmondással, vagy a pénzbeli becsületességgel próbára tegyenek, akkor hidd el, hogy rendkívül leleményesek. Ne becsüld le. Akkor neked meg kell maradnod, persze egyébként is, de abba kell egy kitartás. Leleményesen fog próbálkozni az ördög, legkülönbözőbb módokon. De ugyanakkor meg fontos, hogy ne legyél makacs. Mert vannak olyan dolgok, amikor az Úr, amikor én megtértem, betöltekeztem Szent Szellemmel, senki nem mondta nekem 77-ben, hogy vízbe is be kell merítkeznem. És utána, amikor ez 77-ben, 78-ban elkezdték nekem mondani, hogy be kell merítkeznem, én teljes jó lelkiismerettel, hát vitatkoztam és magyaráztam a Bibliából, hogy miért elégséges a gyerekkeresztség. Aztán egy-két év múlva egyik ilyen szóbeli vitatkozás közben adott az Úr egy kijelentést. És akkor attól kezdve én a bemerítkezés mellett álltam ki. Bemerítkeztem és arról beszéltem. De az Úr látja, hogy amíg én ezt nem láttam belül, én jó lelkiismerettel beszéltem a bemerítkezés ellen, illetve a gyermek keresztség mellett. Emlékeztek, Pál apostol ott állt a főpap előtt, és azt mondja, teljes életemben jó lelkiismerettel szolgáltam az Istent. A főpap odaszólt a szolgájának, hogy Versailles-ba. Akkor kimondott Pál is egy olyat, amit utána megbánt, de emlékeztek erre a szituációra? Mert egy kérdés, vajon a megtérése előtt jó lelkiismerettel szolgálta Istent? Igen, jó lelkiismerettel szolgálta, de nem az isteni megismerés, nem is, nem a igazságról való kijelentése által. Tudjátok, hogy nagyon sok vallásos ember van Magyarországon is, aki jó lelkiismerettel szolgálja azt, amit csinál. És jó lelkiismerettel van a királyság evangéliumával szemben. Ővelőjük, ővelük kapcsolatban sem tudsz nem krisztusi módon küzdeni, és nem tudod befolyásolni őket az királyságnak az evangéliumával nem krisztusi módon. Mert ők egyből kiszagolják. De be tudod őket folyásolni, de becsületesnek kell lenni. Vagy például merjél konfrontálni, de ettől még ne legyél harcias kakas. Nekünk voltak pulykáink egy időben, és volt olyan pulyka, bárkinek neki ment. Nem tudom, hogy... Vagy gyöngytyúkotok. A gyöngytyúkok is egyébként voltak ilyenek, némelyik nagyon harcias volt. Volt olyan pulyka, bárkinek képes volt. Tehát nekem is, a szülőknek is, felnőtteknek is, ismerősnek, idegennek is neki ment a pulyka. Ez nevetsz ugye rajta, de azért egy nagy állatám az. Na, és rendesen tud bánni. Tehát ez azt jelenti, egy ilyen harcias. Isten nem azt akarja, hogy harciasak legyünk, hanem azt akarja, hogy merjünk konfrontálni, amikor szükséges. Ne legyünk gyávák. Amikor oda kerülsz, akkor merd fölvállalni a te hitedet. Ehhez nyilván föl kell készülni, hogy merjél érvelni, vagy tudjál érvelni. Így van? Nem fogok túlságosan most már erről beszélni, de azért még mondok, hogy emlékeztek erre a kifejezésre, hogy üvegzseb? Mi jut eszetek be róla? Micsoda? Átlátszó, de mi jut eszetek be róla? Mi? Pénz? Korrupció? Mi?
1: Világosság.
0: Hol jött ez be ez a fogalom? Emlékeztek? Ki tudja, hogy hol jött be ez a közéletbe, köznyelvbe? Így van, politika, korrupció, üvegzseb. Ez a fogalom így jött be az elmúlt 10 évben. Így van. A mostani kormány ezt tűzte a zászlajára annak idején. Így van. Ez azt jelenti, hogy legyél átlátható, de az nem jelenti azt, hogy ne tudj titkot tartani. Ezt ők is tudják. És amit nem akarnak, hogy átlátható legyen, azt titkosítják. 70 évre. Tehát neked nem ezt kell csinálni, de azt kell csinálni, mert ez egy ravasság. Azért ebben van egy bölcsesség, ezt látni kell. Csak nem isteni bölcsesség. De neked is hasonlóképpen átláthatónak kell lenned. Nem lehet zugolyába, bokor alatt, titokba csinálni a dolgokat. Valaki össze akart házasodni, nem ebből gyülekezetben van, ne gondolkozzatok. Össze akart házasodni, de nem olyan régi a sztori, talán 2 héttel ezelőtti, de nem akarta elmondani senkinek. Aztán a Kati mondta neki, hogy hát ez nem lesz jó, mert akkor csak azt fogják látni, hogy együtt élsz X-el meg Y-nal, pletykálnak. Már vállalt föl, meg az a házasság, hogy fölvállalod. Tehát egyrészt merjél átlátható lenni, ugyanakkor pedig tudjál titkot is tartani, mert a megbízhatóságnak ez is a jegye. De ezzel vissza lehet élni mind a kettővel. De amikor a királyságot akarod, hogy Isten rajtad keresztül bevigye a munkahelyeden, bármely társadalmi hegyen dolgozol, élsz, a krisztusi jellemet, karaktert nem tudjuk kikerülni. Még egy dolgot mondok, és akkor ezt befejezem. Tehát, hogy legyél alávetve embernek. Úgy, hogy közben Istennek élsz egy engedelmességgel. Nem tudod másképp megcsinálni. Sokszor ugye azt mondják az emberek, én Istennek engedelmeskedek, de nem tudsz egyetlen egy olyan embert sem mondani, akinek ő engedne, vagy a tanácsolását elfogadná. És az nem helyes. Ez Amerikában ezen csodálkoznak, hogy van erre ilyen, de erre Kelet-Európába, Közép-Európába ez egy üzenet, hogy amikor egy istenfélő életről van szó, az emberek fele való elszámoltathatóság is benne van. És amikor egymást bátorítjátok a hétköznapokba, akkor szükséges az is, hogy egy átlátható életre bátorítsátok egymást. Fiatalok, láttatok akár a szüleitek, akár a gyülekezetetek, akár más testvér életébe lehet visszatetsző dolgot, vagy eltántorító, elbátortalanító dolgot, ez lehet. Higgyétek el, hogy ha én azt kérdezném, hogy ki az, aki látott már megbotránkoztató dolgot, akkor higgyétek el, hogy az öregebbek hamarabb föltennék a kezüket, mert valószínű, hogy többet láttunk. De ez nem azt jelenti, hogy kikerülöm azokat az igazságokat, akkor is megcsinálom. Akkor is alárendelem magam. Érted? Ezt szerettem volna elmondani. És egy imára szeretnélek fölhívni benneteket, ha erre nyitottak vagytok. Nyitott vagy rá?
1: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
2: Növekedjünk Hitben.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sans műsorán.
3: Kiraktam a mai prédikációnak a címét. Az pedig egy kérdés, hogy ki a te apád? Ezt van olyan közeg, ahol úgy kérdezik meg, hogy honnan szalajtottak, vagy kitől tanultad ezt, vagy azt. De mindenképpen a gyökerekre irányul ez a kérdés. Ugye vannak szép irodalmi művek, vannak más művek is, filmektől, vígjátéktól, drámáig, minden, amikor az anya biztos, vagy legalábbis biztosnak tűnik, de az apa nem. És akkor természetes életben is vannak az apasági perek, hogy meghatározni, hogy most ki az apja. Miért? Mert a természetes apasság bizonyításával felelősség is jár, akár együtt él, akár neveli, akár nem, akkor is fizetnie kell. Mert annak idején volt egy cselekedete, és az kötelezettséggel jár, akkor is, hogyha utána nem foglalkozott, akkor is kötelezettséggel jár. Most tudtommal olyan törvényt hoztak, hogy a gyerektartásos dolgot sokkal könnyebb lesz behajtani itt a határokon belül. Ami miatt ezt felolvastam, ugye Józsi a Efezus 3-ból olvast, hogy a szeretetben meggyökerezve alapot véve megértessük minden szentekkel együtt, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége, magassága Isten szeretetének. Először meg kell gyökerezni, és alapot kell venni a szeretetben, utána pedig a szentekkel, testvérekkel, Krisztus testébe bekapcsolódva tudod fölismerni és megismerni még inkább Isten szeretetét, annak a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát. De mit is jelent az, hogy meggyökerezni a szeretetben? Megismerni Istennek a szeretetét. Megismerni Istennek a szeretetét, az pedig mindjárt ki is fog derülni, hogy mit is jelent. Egy félreértett alapelv és egy félreértett igazság az, hogy Isten a mi apánk. Mert sokan úgy vannak, hogy Isten mindenkinek az apja. De az a helyzet, hogy Isten mindenkinek a teremtője, Isten mindenkinek a megváltója, de nem mindenkinek az atya. És az Efezusi levél második fejezet első három versét, hogyha felolvassuk, odaadtam az Áginak, és tud ő segíteni nekünk. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok a vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben jártatok egykor e világ folyása szerint a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, amely szellem most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik közt forgolódtunk egykor mi is mindnyájan, a mi testünk kívánságaiban, és cselekedtük a testnek és a gondolatok akaratát, és természet szerint a haragnak a fiai voltunk, mint mások is. Tehát miről beszél itt Pál apostol? Azt mondja, hogy egyszerűen a természetünknél fogva a harag gyermekei voltunk, mint mindenki más. Tehát úgy születtünk meg, hogy lehet, hogy volt egy neved, és tudtad, hogy természetes szinten ki az édesapád, ki a nemződ, lehet, hogy nem, mert lehet, hogy olyan körülmények között jöttél világra és nevelkedtél, de azt mondja, hogy mindegyikünknek a természetébe, szegény, gazdag, jómódú, kevésbé, jó szituált, kevésbé jó szituált, jó szocializált, kevésbé jó szocializált közegbe, aki fölnevekedett, mindegyikünknek a természetébe valami más működött. A romaiakhoz írt levélbe fejti ki ez jobban Pál apostol, ő azt mondja, hogy egyszerűen mindegyikünkre elhatott a bűn, a bűnös természet, amit nem tudtunk senki se jó cselekedetekkel, se jó neveléssel, se jó ellátással, szocializálással, nem tudtunk kitörölni a gyerekeinkből. Ott van mindegyik, mindegyikünknek az életébe, ott van. Az a történet rész, amit felolvastunk Isten tisztelet előtt, ezt a kérdést taglalja, és igazából a zsidók ezen sértődtek be Jézusra. Miért? Mert azt mondta, hogy ha ti Isten gyermekei lennétek, akkor hinnétek nekem, mert ő küldött engem, én az ő fia vagyok, hogyha hisztek abban, akit ő elküldött, akkor hisztek abban, aki küldött engem. Ha nem hisztek abban, akit ő elküldött, akkor elutasítjátok a küldőt is. Mivel az atya küldött engem, mert az ő fia vagyok, és elutasítottok engem, ezért az én atyámat, a mindenható Istent utasítjátok el, akiről azt mondjátok, hogy ő a ti atyátok. Tehát ezzel bizonyságot tesztek, mivel meg akartok ölni, mivel az embergyilkos kezdettől fogva az ördög, hogy az ördög a ti atyátok. Jó kis gondolatmenet, és jó kemény, és éles. Mert ezzel azt mondta, hogy ne áltassátok magatokat azzal, hogy természetes szinten le tudom vezetni a családfámat, vagy el tudom vezetni egészen Ábrahámig, lehet, hogy el tudjátok, de a cselekedet, a szellemi DNS-etek, amivel dolgoztok, amivel munkálkodtok, amivel elutasítotok engem, mondta Jézus, az nem isteni. Az nem az én atyámtól van. És ez a kérdés, hogy vajon ki az én atyám? Ki a te apád? Természetes szinten is nyilván szeretné az ember megismerni az édesapját. Nem tudom, hogy ti hogy voltatok. Mi öten vagyunk gyerekek. És édesapámról sok mindent láttam tőle, sok mindent hallottam, de sok minden hiányzott. Mert nagyon sokat dolgozott, nagyon sokat volt távol. Rákényszerült, mert olyan közegbe éltünk. Politikailag megbélyegzett volt, a család is, ő maga is. Ezért rendkívül nehéz volt az a megélhetési sors, ami neki jutott, amivel pénzt tudott keresni a családja föntartására. Isten megáldotta, megáldott bennünket és gondot viselt. De sok minden hiányzott az apaképemből, hogy ő ki is. És emlékszem a tinédzser koromra, egyrészt nagyon jó élmények és képek voltak és vannak bennem apámról, ugyanakkor forogtam olyan közegbe, hogy megfordult az, hogy vajon most itt büszke lennék apámra, vagy szégyelném őt. Aztán ahogy nőttem én is, és nőtt be a fejem lágya is, egyre inkább büszke voltam rá. És ezt el is mondtam neki. És nagyon hálás vagyok, hogy olyan apám volt természetes szinten, aki volt. Nem mindenkinek adatott meg az se, hogy olyan apja legyen, aki letette az életét a családjáért, vagy a gyerekeiért, vagy nem mindenki ismerte természetes szinten a saját apját. De amikor dicsekednek emberek, az én apám ez, az én apámnak ez van, az én örökségem ez, az én örökségem az, stb. És ez a Huzentroger, tehát amit húzogatok, akkor egy kérdés az, hogy igazából ki is a én apám? Ki is a te apád? Természetes szinten mindegyikünk az öröklött, eredendő, bűnös természettel születtünk. A János 8.40, hogy vajon most itt büszke lennék apámra, vagy szégyelném őt. Aztán ahogy nőttem én is, és nőtt be a fejem lágya is, egyre inkább büszke voltam rá. És ezt el is mondtam neki. És nagyon hálás vagyok, hogy olyan apám volt természetes szinten, aki volt. nem mindenkinek adatott meg, az se, hogy olyan apja legyen, aki letette az életét,